Rádió Andrét FM 105.1.

0: helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Itthon is extrém magas az erdőtüzek kockázata. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben. Hétfőn napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető, nyilvános, interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. A Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Megjelent az új tanévrendje a Magyar Közlönyben, az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Lennert Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogyan látják az iskolát, mi működik jól, és min kéne változtatni, milyen ötleteik vannak. A rendelet egy másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatón szombaton a Bálna Honvédelmi Központban, mondta a Ruszin-Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. A tájékoztatót azoknak szervezték, akiknek fiatalitás címén 2023-ban felvontak a honvédségnél, valamint azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltást nem vették fel, ezért veszítették el szolgálati jogviszonyukat, és most szeretnének visszatérni a honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanának nekik. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este 8 órakor zár a Palatinus és a Római strandfürdő, derült ki a két fürdő hivatalos honlapján közzétett tájékoztatásból. Több megyei jogú városban is meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve Debrecenben, Székesfehérváron és Szolnokon ingyenes, még Pécset kedvezményes esti fürdőzést kínálnak a hőség miatt, derül ki az önkormányzatok és a strandüzemeltetők hivatalos tájékoztatásából.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk, helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig 35-40 fokig forrósodik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggelt, augusztus 3-án, 6 óra múlt 4 perccel. Új hét, új remények és új történések, de a megszokott kezdés. Köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrics reggel, 6 óra múlt 12 perccel augusztus 3-án. Hétfő is van, meleg is van, víz az mondjuk nincsen, ahogy a légmozgás se lesz, és valahogy az sincs, és nem is lesz. Van ugyanakkor piros figyelmeztetés, amit érdemes nem elviccelni, hiszen a 40 fokhoz közeli hőmérséklet jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél pedig fokozottan jelentkezhet vérnyomás, ingadozás, rosszul lét, és nő a stroke infarktus előfordulásának valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékosság, dekoncentráltság. No de, hogy ez mindez miért is van, és hogyan vészeljük át, erről kérdeztük Balogné Gál Zsófiát, klímavédelmi szakértőt, aki mindjárt el is mondja nekünk.
1: Az idei év ugye mondhatnánk, hogy rendkívüli, de azért a klímamodellek ezeket, ezt már nagyon régóta mutatják, hogy hasonló nyarakra számíthatunk majd. Sőt, hát a pesszimistább klímamodellek azok ennél még komolyabb és hosszantartóbb, tehát ilyen 30-35 nap egybefüggő ilyen meleget is előrevetítenek. Ami azért idén fontos tudni, hogy az El Niño jelenség az erőteljesen rásegített, tehát ugye itt az áramlatoknak a megváltozása az fokozza ezt az egész hőkupolát. Viszont leginkább azért a modellek ezt 2030-2035-re jelezték elő, hogy ilyen szintű hőkupolák megjelennek. Ezeknek a gyakoriságára fel kell készülni. Ugye azt azért mi már nagyon régóta mondjuk klímaszakértők, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a mi infrastruktúráink és a mi életvitelünk az nem erre van felépítve. Tehát valószínűleg a társadalomban él, és az infrastruktúrában is jelentős változásokra lesz szükség. És hát az ilyen hőség időszakokat ugye leginkább vízparton lehet átvészelni. Ilyenkor tudjuk igazán értékelni azt, hogyha zöld felület van körülöttünk, hogyha nagy lombos fáink vannak. Ugye nagyon fontos az, hogy egy fa, mire igazán lombos lesz, 50-60-80-100 év is szükséges ugye fajtától függően. Tehát most látjuk igazán, hogy mennyire szükséges lenne, hogy azok a fák el legyenek már ültetve. Tehát körülbelül a kertünket is nézzük át úgy, hogy hol lenne most jó egy jó árnyékos fa, és ültessük el azt a fát, mert itt 20-30 éven belül nem fogjuk tudni elviselni ezeket a kánikulákat.
0: Na hát akkor megtudtuk ezt is. Köszönjük Balogné Gál Zsófia, klímavédelmi szakértőnek. Holnap egyébként részletesebben is átbeszéljük majd ezt az egész témát, most viszont erről ennyit. Egy kicsit még sportoljunk a végére, mert hogy rosszul lett az Újpest csapatkapitánya a vasárnapi hőségben játszott foci meccsen. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem lehetett elhalasztani ezt a fordulót. Ugye az áramspórolás miatt előrébb hozták a találkozókat, és akkor pont a 37 fokos, árnyékban 37 fokos hőségben kellett játszani. Szerencsére nincsen baj, tudta folytatni a találkozót Matija Ljubic, vagy elnézést, valahogy így kell mondani. Igen, egy kicsi sport még a végén, ugye az Újpest a Debrecen vette 4-2-re, aztán a Fradi betlizett a Vasas ellen 0-0, Győri Eltő Nyíregyháza pedig 4-0 lett a vége, ma 17:30 Tól pedig Zalaegerszeg Paks mérkőzés lesz, majd lehet szurkolni a paksiaknak, vagy a Zalaegerszeg.

0: 23 perccel járul már 6 óra után ez az Antwit reggel, és akkor lássuk, csak augusztus 3-a van, ami azt jelenti, hogy ma Hermina ünnepelhet. Igen. Egy pillanatra elbizonytalanodtam. Lássuk csak, a Hermina a német eredetű név jelentése hadinő. A Hermann a férfi név, női párja egyébként, illetve más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin istene nevével függ össze, és a németben az ezt a névelemet tartalmazó női nevek alakváltozata. Huha, igen, Hermina, sok-sok boldogságot Istvánnak meg Teréziának, szintén zenélünk. Ajándékjelent, hát aztán pedig folytatjuk az ünneplésünket a szülinaposokkal.
1: Rádió Antrit FM.

0: Jó reggelt, 6.31-kor ez az Antrift reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 3-a szülöttei, például nagyon híres neves emberek, mint Ziegler Géza, tehát Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró, mind ismerjük. Aztán Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb és díszlet tervező, Süsü tervezője. Aztán Török Ferenc kétszeres olimpiai bajnok, magyar öttusázó szintén, az nem semmi. Majd ünnepelhet még James Hetfield, amerikai gitáros, énekes, a Metallica alapító tagja, ahogyan Janza Kata, Jászai Mari díjas magyar színésznő, musical énekesnő, illetve Tom Brady, amerikai futballjátékos, aki irányítóként 23 szezont játszott a National Football League-ben, tehát az NFL-ben, minden idők egyik, hanem legsikeresebb és legjobb irányítója. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: telefonszámon.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. FM 105.1.

0: Happy hétfő reggelt 6:41-kor augusztus 3-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumunkat, ahogyan ígértem. 1492-ben Kolumbusz Kristóf elindult, hogy nyugat felől jusson el Indiába, majd október 12-én kikött a Bahama-szigeteken. Aztán 1904-ben Nagyszebenben megnyílt az első trollibusz üzem a történelmi Magyarország területén. 1914-ben e napon Németország hadat üzent Franciaországnak, aztán 1930-ban kiutasították Magyarország területéről Robert bácsit, a szegények támogatóját. Nagyon érdekes történet, ajánlom elolvasásra, fönt van. Ezer meg egy cikk Robert bácsiról. Aztán 68 éve átkelt az északi sarki jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tengeralattjáró, és 90-ben Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választotta. Nagyjából ennyi a múltról, hogy a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp lesz majd a dalok után.
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az oroszlán mai napja megint nagy kihívásokkal lehet teli, komoly ellenállásnak lehet kitéve. Még jó, ha csak azért, mert nehéz fába vágta a fejszéjét, de az is megeshet, hogy az üzleti partnere vagy éppen a saját társa ellenkezését kell majd leküzdenie. A szűznek könnyedén megy a munka, mert valósággal ihletett lelki állapotba kerülhetett. Akármit is csinál, az az álmai megvalósításához viszi közelebb. Ha pedig szabadságon van, akkor a legjobban érezheti magát. A hobbiának, a kertészkedésnek, a horgászásnak is áldozhat. Az üzleti életben vagy a gyereknevelésben felmerülő problémák vas akaratot és maximális figyelmet követelnek meg a mérlektől. Különösen szülőként lehet ez nehéz önnek, mivel a lágy szívűek közé tartozik, és alapból sem szereti a konfliktusokat, most mégis keménységet kell mutatnia. A Skorpió szeretné a maga útját járni, de a sok kötelezettség már valósággal lebékjózza. Ráadásul ő az a fajta, aki nem tudja ezeket a kötelességeket egyetlen vállrándítással elintézni és lerázni magáról. A legrosszabb, ha már az olyan elvileg szabad időtöltések is, mint a barátság vagy egy hobbi, valósággal kötelességként jelennek meg a tudatában. Van valaki a nyilas körül, aki nem bánná, ha egy kicsit közelebb kerülhetne hozzá. A szerelem azonban mindaddig a kimondhatatlanban marad, amíg ön meg nem álmodja. Vagy pedig ki is legyen az az illető, azt a ma éjszakai álmából megtudhatja majd. A bak a hivatásába lehet szerelmes, már nem csak tudja, de érzi is, hogy jól választott, és a hivatása iránti lelkesedése nem hogy szűnne, de egyre csak erőteljesebb, ma pedig ez világlik ki leginkább. Így készüljön tehát, a vízöntővel folytatjuk, csak előtte még meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatos!

0: Na ez az Antrics reggel, 4 perc múlva 7 óra lesz, hogyha gyorsan folytassuk a horoszkópot. A vízöntő furcsa érzelmi libikókába kerülhetett, amiből csak is önszántából tud kiszállni. Hol az önvád, hol a harag keríti hatalmába, de ez a játszmázás nem vezet semmire. Ha ezt belátta, akkor tegye meg az első lépéseket. Mindenki azt érezheti a halakkal, hogy amit tenni akar, amire vállalkozik, az lehetetlen és törvényszerűen el fog bukni a vállalkozásában. Jól teszi, ha nem hisz nekik. Ön nagymestere annak, hogy a lehetetlent is legyőzze, de erről csak akkor tud meggyőzni bárkit is, ha már meg is cselekedte azt. A kos szeret megfontoltan dönteni, de egy ma felmerülő problémára inkább valami isteni sugallat adhatja meg a választ. Ma merengő és álmodozó, ami miatt úgy tűnhet, mintha elszakadna a földtől a gondolataiban. A felhőjárás azonban nem várt hasznot hozhat, és olyan ötletet, amit a földre lehozva is meg lehet valósítani. A bikának most az azonnali sürgősségű és haszonnal járó dolgokra kell koncentrálnia, nincs ideje hosszú távú és lassú, alapos előkészítést igénylő dolgokra, ám ha van segítsége, akkor valakit ráállíthat ezekre a dolgokra. Önnek is jó, ha biztos lehet a kevésbé fontos dolgai felől is. Az ikrek, ha már meghozott egy döntést, amiről úgy gondolta, hogy működőképes, akkor az első kudarc miatt ne akarjon visszatáncolni. Lehet, hogy érdemesebb persze várni, mint meddő harcokban felőrlődni, ez esetben látszólag meghátrálhat, vagy ami még jobb, átmeneti szabadságba menekülhet. A ráknak ma rengeteg dolga lesz, és ezek az ügyek, teendők szinte a semmiből állnak elébe. A jó az egészben, hogy ön ezt most egyáltalán nem bánja. A munka, amit választott, izgalmas és folyton változó, új lehetőségekkel teli. Önnek pedig most olyan frissesség van a birtokában, amivel első lehet a kihívások megragadásában, a jó célért pedig megéri küzdeni. Na hát így készüljön akkor már a jó szerencsét, órák végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik majd Vali, és a napi ötös tagjai is ma arról érdeklődünk, hogy volt-e valami szokatlan, szigorú szabály gyerekkorukban, amit akkor sem, és igazából még ma sem feltétlenül értenek, hogy miért volt. De csak a hírek után maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Szekszárdiak, készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázsburgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 3-án 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a Vali is. Jó reggelt!
10: Jó reggelt, hello Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünk, tudja azt a műsorelemünk, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy volt-e valami szokatlan, szigorú szabály gyerekkorúban, amit sem akkor, sem ma nem teljesen értenek. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antit reggel augusztus 3-án 7 óra múlt 12 perccel, úgyhogy megkezdhetjük a mai napi ötösünk, tudja azt a műsorelemünk, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma arról érdeklődünk, hogy volt-e valami szokatlan, szigorú szabály gyerekkorukban, amit nem feltétlenül értettek akkor, és nem feltétlenül értenek ma sem, hogy miért volt arra szükség?
1: Nem, most így egyelőre nem jut eszembe, azt hiszem, hogy lehet, hogy majd így...
0: Nem volt ilyen?
1: Nem tudom, lehet, hogy volt, csak most így hirtelen nem ugrik be.
0: Egyébként nehéz kérdés, mert nekem sem volt be semmi.
1: Lehet, hát, hogy szabály az volt, de az, hogy most szokatlan.
0: Lehet, hogy azért nem ugrik be, mert jól eltemettük magunkat.
1: Oda nagyon mélyre.
0: Nagyon mélyre.
1: Van a tudatalattinkban.
0: Na, de kezdjük meg Erzsébettel, hát, ha ő emlékszik.
1: Erzsébet friss nyugdíjas, 40 évig dolgozott az egészségügyben, amit nagyon szeretett.
0: Na, hallgassuk.
2: Azt hiszem, hogy az egész életem egy szigorú szabály volt. Tehát a megszabott rend szerint zajlott az élet, ami nekem a legrosszabb így emlékeimben, és az nem hát lehet, hogy szabály, hogy nálunk mindig kellett valamit csinálni. Tehát nem lehetett leülni, pihenni. Nem lehetett leülni egy könyvvel nyugodtan, mondjuk délután olvasni. A vasárnap délután volt az egyetlen, amikor nem kellett semmit dolgozni. De a szüleim állatokat tartottak, illetve mi állatokat tartottunk, kert, földek, szőlők, és mindig menni kellett valahova, mindig dolgozni kellett valamit, mindig volt feladat, amit meg kellett oldani, amit csinálni kellett, és ugyanez nem egy kőbevésett, kimondott szabály volt, de ha nem tanultam, nem ettem, akkor mindig valamit csinálni kellett. Tehát nálunk a pihenés, mint fogalom, nem létezett.
1: Na. Ez generációs probléma, tehát ezt én is látom. Tehát egy bizonyos generáció nem tud pihenni, és ez ma is látszik, én azt gondolom. Tehát nem, ez így rögzült generációról generációt tenni kell, akkor vagyok hasznos, akkor vagyok jó, akkor vagyok, nem tudom én, termékeny, kreatív, jó ember, hogyha én folyton valamit csinálok. És akkor szerintem ez egy rögzült, ez a minta, ez így jött generációról generációra lefele, és hogy nem tudnak az emberek pihenni, és ezt én is látom. Hm. És ezt meg kell tudni tanulni, pihenni, vagy egyáltalán megengedni magunknak azt, hogy pihenjünk. Úgyhogy szerintem én erről, és ez abszolút ezt látom, megérzem, de hogy ez most szigorú szobály, szerintem nagyon sokunk így nőtt fel, főleg aki meg ugye falon, ahol földek, állatok, ugye eleve az egy plusz feladat volt, hiszen abból éltek meg. Hát ugye az volt a bevételük, de hogy igen, én ezt abszolút így értem. Ezt szerintem nagyon sokan ebben éltek.
0: Köszönjük Erzsébetnek, folytassuk Anikóval.
1: Anikó hangja sokak számára ismerős, leginkább gasztró témákban szólal meg a rádióban.
0: Na, hallgassuk.
3: Bármennyire is kerestem a furú emlékeket vagy szabályokat, nálunk nem volt semmi értelmetlen házirend. A szüleim próbáltak minket teljesen észszerűen és két lábbal a földön tartva nevelni. A klasszikus köröket futottuk, először a tanulás, aztán a házi munka, és csak utána a játék. Akkoriban talán műnek éreztük a szorgalomra való nevelést, de mai fejjel már abszolút értem és látom az értelmét mindennek. Nálunk a legnagyobb rejtély maximum az maradt, hogy hova tűnnek a zokni tárgyai a mosógépből.
0: Na.
1: Hát akkor ez egy olyan elfogadható, kellemes. Nekem legalábbis, ahogy így éreztem Anikónak az elmondásából.
0: Na hát nem találtunk, hogy most akkor egy nagyon szokatlan gyerekkori szabályt. Se baj, köszönjük Erzsébetnek és Anikónak, hárman vannak, még zenélünk és folytatjuk.
4: A Rocket Fencei és a tegnap

0: Ez az Antrit reggel, 7 óra múlt 23 perccel augusztus 3-án hétfőn folytatjuk mai napi ötösünk. Ketten már elmondták, hogy volt-e valami szokatlan, szigorú szabály gyerekkorukban, amit nem igazán értettek akkor, és talán ma sem egészen, és folytassuk Bandival.
1: Bandi számára gyermekes apaként fontos a család, az együtt töltött idő a gyermekeivel.
0: Na hallgassuk, volt-e valami?
2: Nálunk voltak a kicsik meg a nagyok, én az öcsémmel voltam a kicsik, és volt a két bátyám meg a nővérem, ők voltak a nagyok. Nekik minden szabadott, hát minden szabadott idézőjelbe, de ők megnéztették a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, ami azt hiszem ilyen 14-es korosztály karikás volt, akkor még nem karika volt, hanem ajánlott, valakinek ajánlott volt, igen. És akkor ők se voltak még 14, csak mi voltunk a kicsik, és akkor megbeszélték mindig az anyukámmal, hogy ha ők rávesznek minket, hogy ne nyervogjunk este, akkor ők hadd nézzék meg. És akkor mindig valamivel meg, nem zsaroltak, inkább megvettek minket kilóra, és akkor nem csináltuk a fesztivált, és ők meg megnézték. Volt egyszer egy vagyunk, erre határozottan emlékszem. De ilyen szabályok nálunk nem annyira voltak, vagyis voltak szabályok, de azokat az ilyen teljesen természetes volt. Tehát nem kérdőjeleződött meg, mint most a gyerekek, hogy ugyan már miért kell hazajönnöm 11-kor, anya? Hát azért, mert aludni kell. Mi edzésre jártunk, mindenki atlétizált, heti 5-6-ot edzettünk, verseny volt, hazamentünk az iskolából, lementünk edzésre, hazamentünk, edzünk, kicsit tanultunk, és 8-kor, 8-9-kor mindig lefeküdtünk, és ez a kis napi rendem, ez most is megvan. Tehát 8-9-kor én elmegyek aludni minden nap, viszont korán kelete a nappal.
1: Na. Igen, lehet, hogy nekem nincs testvérem, lehet, hogy vannak több testvér, ott voltak ilyen fura szabályok, nem esetleg ilyen, te kicsi vagy, te nagy vagy, akkor tudom én, a kicsinek nem kell annyi házi, hogy a nagynak kell annyi házi munka, lehet, hogy ahol több testvér van, ott esetleg születtek ilyen szokatlan fura szabályok.
0: De milyen érdekes, nem, hogyha a szülők azt mondták, hogyha a nagyok el tudják csendesíteni a kicsiket, hogy este nem nyervákolnak, akkor cserében nézhetik a tévét.
1: De akkor ez egy kicsit így leosztotta a szülői szerepet, nem így a nagyobbakra.
0: Hát de hát, ha már ott vannak, vegyék ki a részüket.
1: Hát igen, persze.
0: Na. Egyébként meg ez, hogy ekkora kell hazaérni, vagy akkora kell hazaérni, volt nálunk is.
1: Hát azt hiszem, mindenki
0: volt. Nyilván, mondjuk én sokszor nem értettem, hogy most miért kell nekem este 9-re hazamennem.
1: Mm-hmm. Igen. Szerintem az volt mindenki.
0: Aztán nyilván más kérdés az, hogy mondjuk a szülő biztonságosabbnak érzi, hogyha otthon van a gyerek, és nem kell aggódni, hogy merre járkálhat este.
1: És most az jutott eszembe, ugye a napi ötös tagjai egy internet nélküli világban voltak gyerekek is, akkor megkérdeznénk, nem tudom, 10 év múlva, akik internet világában, vagy akkor, hogy na nálad milyen fura szokások voltak gyerekként, azért gondolom merőben más típusú szabályok lehettek valószínűleg.
0: Majd valaki megkérdezi 10 év múlva. Köszönjük a Bandinak is, ketten vannak, mint zenélünk, és folytatjuk.
3: Rádió, Rádió, Andrea!

0: let me go.
1: Egy percen belül 7:30 lesz augusztus 3-án hétfőn. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman megosztották velünk, hogy volt-e valami szokatlan, szigorú szabály gyerekkorukban, amit sem akkor, sem ma nem feltétlenül értenek, és folytassuk gyorsan Ákossal.
2: Ákos fiatal vállalkozó, aki próbál kitörni ebből a státuszból, és sokra vinni a pénzügyek terén.
1: Hallgassuk.
3: Amely nem értettem, hogy ha rossz jegyet kaptam, vagy fekete pontot kaptam, vagy hasonló, akkor ugye kaptam büntetést. És amit nem értek, hogyha jó jegyet hoztam, vagy piros pontot hoztam, akkor miért nem kaptam valami jutalmat, érte?
2: Na, hát ez egy nagy dilemma. Igen.
1: Ez nem dilemma, hát mert az a dolga.
2: Mert az ennyi. Tehát az igen, de valahogy ennek így egyensúlyba kellene kerülnie, nem? De akkor, de természetes a jó.
1: Igen.
2: Az természetes, és igen. Azért nem lehet, nem kap, vagy nem vár az ember dicséretet, vagy nem kap dicséretet, de a rosszért meg mondjuk kapszidást, meg büntetést, az így nagyon igazságtalan.
1: Nem igazságtalan. Hiszen a világ is így működik.
2: Hát nem ilyen zord.
1: A jóságnak belülről kell jönnie, hogyha már te azért csinálod, hogy te kapjál egy cukrot azért, mert piros pontot vittél haza, akkor ott az már...
2: Jó, de hát azért egy dicsérettel azért lehet ösztönözni a gyereket, hogy akkor...
1: Nem kell ösztönözni, ne kelljen már ösztönözni. Azért kell ösztönözni, hogy ne rosszat csináljon. Az pedig úgy kell, hogy hát, ha rosszat csinál, akkor bűnhődik.
2: Veled is ezt csináltak.
1: Nem.
2: Nem.
1: Vagy nem tudom, emlékszem. Úgyhogy valószínű. Na, folytassuk Nagy Sasival.
2: Sasi 3 évtizedig dolgozott anyakönyvvezetőként, ezáltal rengeteg időt töltött fiatalok és persze szerelmesek között.
1: Na, hallgassuk őt is.
4: Hát igazán szigorú, amit a mai észre már nehezen lehet felfogni, hogy gyerekkoromban, de egész későig, tehát már majdnem azt mondhatom, hogy felnőttként, nálunk az asztalnál nem lehetett a gyerekeknek beszélni. Tehát az a felnőtteknek a privilégiuma volt, és ma már ez nagyon furcsának számít, mert hát egy családi edénynél leginkább a gyerekek beszélnek, meg válaszolnak is a szülőt, tehát ez semmi gond nincs ezzel. De ez nagyon-nagyon szigorú szabály volt nálunk, azzal együtt, hogy az étkezéseknek is egy nagyon-nagyon szigorú menetrendje volt, és hát onnan aztán elkésni az nagy-nagy bűn volt. Amit meg is értek, mert hogyha valaki ott áll a kája mellett egy fél napot, akkor tiszteljük meg azzal, hogy időben ott vagyunk.
1: Na,
2: hát most a legfurább az étkezések
1: talán.
2: Kapcsán. Nálunk is vagy tehát még a családfő a férfinak szedtek először.
1: Igen.
2: Nagyapám, apám, tehát ugye így emlékszem gyerekként, tehát ez nem rám volt hatása, hanem hogy így nyilván ezt láttam. Ez volt, hogy holott kinek kéne először, aki dolgozott vele egész nap? Nem?
1: Nem.
2: Hát, aki ott volt, aki gürcölt, aki...
1: Na jó, de a férfi meg máshogy gürcölt.
2: Ez is igaz. Ez is igaz, hát akkor egy ide, egy oda, először egy nakat, és akkor úgy kiegyenlítve.
1: Na jó, de ezek ilyen apróságok. Ezek... De én ismerek olyan idősebb, tehát már nem élő családban, ahol például a férfi az el volt rakva külön asztalhoz, sarokba, ilyen szamárpadba, hogy akkor ott tegye meg a maradékot.
2: De akkor már itt tartunk, akkor az apukám, ő például maga ezt az apját. Ez majd, és őt volt olyan barátnőm, aki a nagymamáját magázta.
1: Olyanról én is
2: tehát, hogy ott nem állt meg annál a szülőnél, hanem igen. Hogy tovább ment mondjuk az unokához, aki szintén tehát magázta
1: de
2: a
1: nagyszülőjét. De már felnőttként igen. Is megmaradt ez.
2: Meg. Igen.
1: No, hát köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
0: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
0: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
1: És már itt is vagyunk. Az útinfokkal, vali mi a pálya?
2: Az M6-os autópályán Szegszed és Belteszék térsége között aszfaltoznak, a 155-ös és 161-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalon lezárták a belső sávon, és itt folytatásként a 162-es és 165-ös kilométer között kaszálnak, ezért sávlezárás van, mégpedig egy leálló sáv és egy forgalmi sávot érint. Az M60-os autópályán, az M6-os autópálya irányába pedig a 23-as és a 18-as kilométer között burkolatot újítanak, a külső és a leállósávot zárták le. A 6-os főúton Szekszed határában híd fenntartási munkákat végeznek, így a 140-es kilométernél reggel 7:30 és délután 3 óra között a Szekszed felé tartó irányban egy sávot lezárnak.
1: Köszi Vali, hogyha már a 6-os főút, akkor jelzem, hogy kint vannak a rendőrök Kakasd előtt, úgyhogy ott azért lehet a drága portrékat készítetni magunkról, hogyha nem figyelünk, úgyhogy figyeljen oda, és egyébként is vezessen óvatosan körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 744-444-en, segítsen, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
5: Ez az Antrit reggel!

0: De ez az Antics reggel 3:48 múlt 1 perccel augusztus 3-án hétfőn, még azért benne vagyunk abban az időintervallumban, amikor azt lehet mondani, hogy Vali, te következel.
1: Tamár, hétfő van, és majd egyébként ugye a jó hírekkel fogjuk folytatni 8 óra után. A jó hír, hogy szombaton már jön az egyben, és úgyhogy ezzel kezdem a dolgot, hogy legalábbis már látszik a vége ennek a forróságnak. De hát addig még itt a maximumok majd itt a 40 fokot majd elérik. Ma 38 fokot jósolnak maximum, de olyan felhős borús lesz egy kicsit az ég délután 1 órától. Az UV-sugárzás magas lesz, ahogy Dávid is mondta, reggel piros figyelmeztetést adtak ki a hőségre, csapadék nem várható, szél sem lesz jelentős, úgyhogy hát most a következő 5 nap, hétfőtől péntekig ez ilyen hasonló lesz, úgyhogy hát mindenkinek kitartás, sok folyadék, akkor mozduljunk ki, ha nagyon muszáj, szóval lehet, hogy sokan most mennek vissza szabadságról dolgozni, úgyhogy de hát szerintem átvészeljük.
0: Hát nagyon más nem
1: lehet.
0: Ami talán még nagyobb probléma azon túl, hogy nyilvánvalóan a 38 fok árnyékban azért az durva, főleg napon akkor mennyi, 50, 60, ki tudja, hogy még éjszaka is 25 igen, fok körül marad a hőmérséklet. Tehát, hogy...
1: Igen, mert hogyha az éjszaka egy kicsit elviselhetőbb lenne, akkor más azért a nappali hőmérsékletet átvészelni.
0: Hát ha se tudsz aludni, és, ugye igen, a hűvösben, akkor nyilvánvalóan valahogy könnyebben vészeled át a napközbeni kánikulát, de hogyha még éjszaka sem tudsz aludni, mert akkor is 25 fok van, hát akkor köszönöm szépen.
1: És hát ilyen csütörtök péntek körül fog tetőzni, valószínűleg itt délen Szekszárdra fog a legvégén ideérni a lehűlés, mint általában így szokott lenni.
0: Igen.
1: Hát jó, szerintem átvészeljük. Itt tartjuk majd mindenkiben a lelket reggelenként.
0: De remek volt így kezdeni egyébként. Hogy egyébként kánikula van? Hogy nincsen víz?
1: És hihetetlen, hogy már hogy augusztus van.
0: Hogy az van? Az pláne hihetetlen.
1: Egy augusztus van, mert nyár utolsó hónapja. Igen.
0: No, a lényeg az, hogy a 40 fokhoz közeli hőmérséklet továbbra is jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is. A szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszul lét, nő a stroke, infarktus előfordulásának a valószínűsége. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését, sokaknál pedig jelentkezhet tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság, úgyhogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és akkor valahogy csak-csak túl leszünk majd rajta, például úgy, hogy zenélünk és összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: perc múlva, 8 óra lesz augusztus 3-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Nagyon gyorsan összegezzük az óránkat, a napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy volt-e valami szokatlan, szigorú szabály gyerekkorukban, amit sem akkor, sem ma nem feltétlenül értenek.
1: Hát olyan kirívó nem volt, amire azt mondtuk, hogy hú, tényleg ilyen lehetett. Szerintem ma hasonlókat éltünk át, nem, vagy tapasztaltunk
0: hát ez
1: meg.
0: Ez ugye ez az ebédnél nem beszél.
1: Mondjuk az talán egy kicsit, de jó, hát Sasi egy másik generációt, talán még szigorúbbak voltak.
0: Biztosan.
1: A szabályok, mint egy későbbieknél.
0: Így van, köszönjük a napjátos tagjának a mai közreműködésüket. A folytatásban pedig felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hétfő van, hát akkor indítsuk a hetet csupa-csupa jó hírrel. Hírek, aztán pedig jó hírek következnek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél, plusz 3630 883 83 51.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a közlekedés és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL Eldök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyúrendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggel, augusztus 3-án 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor jó hírek óránkat kezdjük mindjárt, hiszen hétfő van, hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Na, hogy bizony, tartson velünk.
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antics, reggel 4:09 múlt 1 perccel augusztus 3-án. Hétfő van, ami azt jelenti, hogy jó hírek órát tartunk, mert hogy hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. És Vali ismét összegyűjtött nekünk egy csokorral.
1: Igen, mert hogy így próbáltam ezt végig gondolni, hogy ugye helyileg, ami Magyarországot, vagy hát kis Szekszárd környékét érinti, hát talán annyit így el lehet mondani, hogy azért az emberek így a kormány felhívására odafigyeltek, és azért hírekben lehetett olvasni, hogy visszafogták a fogyasztást, akár mondjuk az áramot, illetve főleg klíma tekintetében, vagy esetleg a vízfogyasztásban. Igazából ez is egy jó hír. Lehet, hogy azért az emberek igyekeztek komolyan, vagy igyekeznek továbbra is komolyan venni ezt a dolgot, és aki, amit tud mondjuk egyéni szinten hozzájárulni ahhoz, hogy ne legyen nagyobb probléma. Most hirtelen ennyit tudnék így a helyi jó híreket.
0: Ez is fontos.
1: De akkor nézzük, még pedig

0: napos, nem olyan szép, így összerakják kis ládába, és igen, el lehet vinni egyébként fele annyi pénzért. A Global Food Banking Network szerint ez a mentés megakadályozta, hogy körülbelül 2 millió tonna széndioxid kerüljön a légkörbe, ami azzal egyenértékű, mint hogyha 473 000 autót vennének le az utakról egy évre.
1: Az durva.
0: Azt mondja, körülbelül 2 millió tonna széndioxid. A hír azonban kétélű kardnak is tekinthető, mivel az élelmiszerbank tavaly 2,5 millióval több embert láttak el, mint 2024-ben. Uh-huh. Ez 40,5 millió embernek kiszolgált 2 milliárd adag ételt jelent, és a szervezet szerint ez a segélyek csökkentése, az emelkedő árak és a geopolitikai válságok közepette az éhezés növekedésének egyik mutatója. Tehát, hogy egyrésztről megmentettünk egy csomó ételt,
1: igen.
0: Másrésztről meg sajnos több a rászoruló.
1: Hát de jó, hát igen, vagy ezt hát is lehet, viszont ugye azért nézni. Azzal, hogy több ételt mentettek meg, több rászorulónak tudtak adni.
0: Igen. De hogy növekedett ugye az éhezés mutatói. Az élelmiszer bankok, amelyek mindig rugalmasak, reagáló képesek és ellenállóak, a kihívások ellenére is továbbra is biztonsági hálóként működtek világszerte, összekötve a helyi közösségeket a tápláló élelmiszerekkel, mondta a Global Food Banking Networknek az elnöke.
1: Így van. Hát az egyszer biztos, hogy egyrésztről nyilvánvalóan a termelők is, hogy kidobják azokat, amelyek nem tudom én, nem keltek el, és kicsit fonnyadtak, kicsit nem szépek, ütöttek, kopottak, stb. De mi emberek is azért rengeteg ételt elpazarlunk.
0: Igen.
1: Azért ilyen 1/2 kiló kenyereket, amikor kidobálunk, mert nem tudom, már megszikkadt.
0: Igen, ó, de kiváló bundás kenyér, és nem is tudom. Van, aki például ledarálja, és zsemle morzsának is kiváló.
1: Az is jó.
0: Vagy pirítósnak.
1: Na, de attól függetlenül azért nagyon sokat igen. Látni, hogy...
0: Biztos.
1: És nem is az, hogy a kuka tetejére rakja, hogy akkor valaki elvigye, hanem jó helyen van az.
0: Igen, én is be tudok szadni abba, hogy sokkal több mindent veszek, és akkor így már lehet, hogy nem kell ennyit venni, hiszen nem is fogy el, és akkor van, amikor a fagyasztóban végzi mondjuk a pékáru, mert hogy nem szeretném kidobni, és túl sok a friss áru. Úgyhogy igen, azért erre tudatosan érdemes figyelni.
1: Bizony, mert hogy hát lehet, hogy nekünk sok, de nagyon sokaknak meg nagyon kevés jut. De legalább vannak ezek az élelmiszerbankok, működnek, jól működnek. Ez egy jó hír, úgyhogy köszi Vali, hogy hoztad, majd megyünk még Afrikába, egy kicsit az állatvilágba is, de előtte zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez a Rádió Antrét.

0: perc múlva fél 9 lesz augusztus 3-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk jó hírek óránkat, az imént átbeszéltük az élelmiszerbankok működését, most pedig utazzunk el egy picit Afrikába.
1: Mert hogy ugye mentik a hát a zsiráfokkal, fokozzák a védelmet Afrika legmagasabb és a legellenállóbb állata érdekében, ugyanis a veszélyeztetett núbiai zsiráfok a múlt héten, vagyis hát ezekben a napokban telepedtek be új otthonukba, Ugandában, egy olyan áttelepítési kezdeményezés nyomán, amelynek célja, hogy a faj egy lépéssel a kőolajfúrások előtt járjon. 12 állatot szállítottak át 106 kilométerből ez egyik nemzeti parkból, egy másik vadrezervátumba, és a reményeik szerint ez a kiinduló populáció enyhíteni fogja a fajra nehezedő nyomást, amelyet az élőhely romlása okoz. Ez ugyanis ebben a térségben ott van, folyik olajkutatás, és aminek a következménye, tehát az ember megint hát beleszól itt a természetbe. Ugyanis a régióban a becslések szerint Uganda olajkészleteinek 40%-a található, és a fúrások az elmúlt hónapokban fokozódtak a környezetvédők ellenállása ellenére.
0: Nagyszerű. Most láttam egy mémet az interneten, hogy Amerika megtudja, hogy nem tudom én hol mennyi olaj van, és akkor azt hiszem, hogy elkélne egy kis szabadság.
1: Nagyon jó. Igen. És igen. Ide kapcsolódik egy másik természetvédelmi hír is, hogy az a hat árva orrszarvú, amelyet Dél-Afrika egyik KwaZulu-Natal partvidéki tartományában engedtek vissza a vadonba, mindegyiküknek megszületett a saját borja.
0: Nem ilyen jó.
1: Körülbelül 9 évvel ezelőtt mentették ki őket, egy alapítvány segítségével, vagy egy szervezet segítségével rezervátumokban, miután az anyukat orrvadászok ölték meg.
0: No.
1: Megfelelő beavatkozással az árva orrszarvúk a fogságban töltött idő után visszatérhetnek a vadonba, természetes módon szaporodhatnak, és hozzájárulhatnak Dél-Afrika vadon élő orrszarvú populációjához. Szóval azért ott figyelnek. Mindig mondom, hogy mit éljük az életünket, de azért a világban zajlik sok minden, főleg akár természetvédelem vagy állatvédelem tekintetében.
0: Hogyne. És jó, igazából, jó, oké, értjük, hogy azért viszik arrébb a zsiráfokat, mert éppen fúrnak az olaj miatt, de legalább megteszik.
1: Azt, hogy legalább megteszik. Igen, igen, és akkor így nem hagyják őket
0: beszínhagyni. Folyamatosan ugye fúrnak, akkor folyamatosan szállítják tovább őket, és akkor a végén már hova
1: szállítják. És akkor nem marad majd hely nekik, ahol éljenek.
0: Hát nem tudom. Vagy visszalakják oda, ahol kezdték a fúrásokat.
1: Mert ott már mondjuk fúrtak.
0: Nem
1: vagyunk szakértők, de akár még ez is lehetséges. Igen.
0: Igen. Igen. Adok is, meg elveszek is kategória. Na de a lényeg az, hogy valami történik az állatvilágban is, ami fontos, hogy történjen, zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában
4: vérképével.
2: Ennyi volt a reklám.

0: Ez az Antrit reggel, 5 perc múlva 3-4-9 lesz augusztus 3-án, hétfőn folytatjuk jó hírek óránkat. Az imént már beszéltünk az élelmiszerbankokról, meg arról, hogy hát Afrikában...
1: Zsirafokat menekítettek a hőolajfúrók elől.
0: Így van, és akkor most maradjunk még a környezetvédelemnél, de utazzunk Finnországba.
1: Finnországba, mert hogy Finnországban bevezették az óriási homok akkumulátort. Egy finn város a világ legnagyobb homok akkumulátorának segítségével 70%-kal csökkentette a távfűtési rendszeréből származó kibocsátást. Pornainen, remélem jól jártam, városában található 13 méter magas siló, 2000 tonna zúzott szappankövet tartalmaz, amelyet megújuló árammal fűtenek, gyakran olcsó csúcsidőn kívüli tarifákkal. A hőt napokig vagy hetekig képesek tárolni, mielőtt azt a városi távfűtési rendszeréhez szükséges víz melegítésére használják fel. Egyébként ezt a rendszert olaj vagy faapríték égetésével működtetik, tehát betárolják, és gyakorlatilag ráengedik a városi fűtési rendszerre. A fejlesztő cég által épített akkumulátor nyáron egy hónapig képes kielégíteni a város 5000 lakosának fűtési igényét, télen pedig egy héten át biztosítja számukra a meleget, ami döntő fontosságú, hogy megoldja a zöld energia egyik legmakacsabb kihívását, az időjárási viszonyok változása miatti időszakos áramellátási kimaradásokat. Ennek eredményeként a faapríték égetés 60%-kal csökkent, az olajfogyasztást pedig teljesen megszüntették.
0: Milyen jó.
1: A polgármester pedig elmondta, hogy minden eddiginél jobban meg van győződve arról, hogy a hőenergiatárolási technológiák nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy segítsék az önkormányzatokat a kibocsátás csökkentésében.
0: Így van, ez
1: tehát,
0: hogy
1: gyakorlatilag tartam, így tárolja a meleget ez az akkumulátor.
0: Igen. Egyébként Finnországban olyan 20 fok környékén járunk ma.
1: De jó csak nekik.
0: Az mi a ez Pornainen?
1: Igen, Pornainen. Mert ott most...
0: ott is 20 fok van.
1: 20 fok van, na.
0: 21 lesz majd a maximum.
1: 21, de... hát igen.
0: Igen. A finnek, na, a finneket irigyelhetjük sok mindenért.
1: Igen, ezt mindig elmondtuk, hogy oktatás, meg nem is tudom, múltkor milyen téma kapcsán jött fel, hogy Finnországban mennyire jó dolgok
0: jó, de biztos, hogy sincsen kolbászból a kerítés.
1: Persze,
0: na,
1: biztos van valami...
0: Biztos van valami hátulütő, amiről nem tudunk. Mert elhallgatják. No, de egyébként érdekes, nem hallottam még homok akkumulátorról, de tök jó, hogy van ilyen. Köszi, Vali, hogy hoztad ezt is, és akkor téged elengedünk, mert hogy menned kell sajtótájékoztatóra.
1: Így van, úgyhogy majd holnap reggel.
0: Így van, addig is jó munkát.
1: Mindenkinek.
0: Szia, szia. Mi pedig zenélünk és folytatjuk, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 8 perc múlva lesz 9 óra augusztus 3-án hétfőn, ez az Antrit reggel, és van még egy jó hírünk, mármint hogy rossz hír az édesszájú kisgyerekeknek, de jó hír az agy egészségének. A tudósok szerint a 2 év alatti kisgyerekek, sőt még a magzatok cukorbevitelének korlátozása megelőzheti az idős korban a bekövetkező kognitív hanyatlást. A hongkongi Tudományos és Műszaki Egyetem kutatói elemezték a UK Biobank programban résztvevő közel 65 ezer ember adatát. Tanulmányukban a II. Világháború utáni cukoradagolás megszűnését természetes kísérletként használták fel annak vizsgálatára, hogy a fogantatástól számított első 1000 napban a cukorra való érintkezés összefüggésbe hozható-e a demenciával vagy az Alzheimer korral. Arra a következtetésre jutottak, hogy a méhen belüli és a 2 éves kor előtti cukoradagolás 23%-kal csökkentheti a demencia kockázatát, a 2,6 és 2,6 évvel késleltetheti a betegség kialakulását. Egy kísérő tanulmány pedig kimutatta, hogy a korai életkorban alkalmazott óvatos cukoradagolás összefüggésbe hozható az agy szürke állományának nagyobb mennyiségével, valamint a gyorsabb gondolkodással. Mint azt a szerzők megjegyezték, ezek az eredmények alátámasztják, hogy a korai életkorban történő cukorcsökkentés potenciális stratégia lehet a demencia megelőzésében. Úgyhogy akkor tegyünk majd így a gyerkőcökkel, és akkor talán jobb lesz nekik időskorra. Érdekes, hogy mennyire összefüggésbe hozható már a magzat lét, és aztán a későbbi szövődmények. Nagyon-nagyon érdekes. Ajánlom ezt a cikket is, meg ezt a jó hírt. Zenélünk egyet, aztán összegzünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 9 óra lesz augusztus 3-án hétfőn, ez az Antit reggel. Összegezzük egy picit, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. Ugye jó hírek órát tartottunk ismét, ahogy ezt tesszük szinte minden hétfőn, hogy jobban induljon a hetünk. És bizony beszéltünk itt arról, hogy az élelmiszerbankok több milliárd adagét elé alakítottak át. Hát hulladékot, vagy legalábbis olyan gyümölcsöt, meg zöldséget, amik nem ilyen tökéletes kinézetűek voltak, és így akkor azok nem kerültek hulladéklerakóba, hanem szépen fel lehetett használni, és kiosztották adag ételként ezeket. Aztán beszéltünk arról, hogy elszállítottak 12 núbiai zsiráfot Afrikában, illetve beszéltünk a homokakkumulátorról Finnországban, amiről én nem is hallottam, hogy ilyen létezik. Nagyon érdekes volt, végül pedig ugye arról beszéltünk, hogy a csökkentett cukoradagolás segíthet megelőzni a demenciát, illetve az Alzheimert későbbiekben nyilvánvalóan. És most itt vagyunk, ennyi fért bele a jó hírekbe. A folytatásban érkezik majd dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője, akivel átbeszéljük a legfontosabb történéseket, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig kezdünk, ne menjen sehova.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Auchan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Megérkezett a

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál, a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, baracklekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő. A legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt augusztus 3-án. Fekete Dávid vagyok, a következőben pedig érkezik dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője, akivel átbeszéljük a legfontosabb történéseket. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Andrit reggel, 9 óra múlt 7 perccel augusztus 3-án hétfőn, és itt ül már velem szemben dr. Sáros József, a térség országgyűlési képviselője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Hát talán nyilvánvalóan a legégetőbb kérdés az az, hogy mi a helyzet Pakssal. Beszéljünk erről.
1: Hát azt gondolom, hogy hála Istennek a lakosság folyamatos tájékoztatást kap. Ahogy miniszterelnök is elmondta, ez a széleskörű nemzeti összefogás, ez egyedülálló. Én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon büszkék lehetünk arra, hogy most magyarok vagyunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a következő 5 nap az még kritikus lesz. És én arra kérek mindenkit, hogy ezt a felelős magatartást a következő 1 hétben még mindig tartsuk. De ami az ennél is fontosabb, hogy szerdán és csütörtökön extrém, azt gondolom, hogy soha nem látott hőség lesz. 41-42 fokot prognosztizálnak. Úgyhogy én arra kérek nagy tisztelettel mindenkit, hogy szomszédokat, ismerősöket, gyerekeket, időseket folyamatosan figyeljünk és kérdezzünk. Figyeljünk a folyadék utánpótlásra, és azt gondolom, hogy egy ilyen összfigyelemmel, egy ilyen nemzeti összetartással át fogjuk vészelni ezt az időszakot.
0: Na hát a közösségi oldalat szerint javában zajlanak az egyeztetések mindenféle. Legutóbb most július végén a kereskedelmi és iparkamara került sorra. Ott miben állapodtatok meg, vagy miről volt szó?
1: Azt gondolom, hogy az elmúlt megmerem kockáztatni 16-18 évben, hiszen én ezt nagyon régóta mondtam, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kéne arra fektetni, hogy a fiatalokat már általános iskolába tájékoztatni kellene arról, hogy milyen lehetőségek vannak az életben. Én nagyon nagy hibának tartom azt, hogy mindenki főiskolára és egyetemre akar menni, és elkezdünk egy olyan programot, nem csak az iparkamarával, vagy több más szervezettel, oktatási intézményekkel, oktatási államtitkársággal, ahol megpróbáljuk felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy igenis, érdemes azon gondolkodni, hogy valaki elmenjen autószerelőnek, elmenjen bádogosnak, elmenjen villanyszerelőnek, elmenjen víz- és fűtésszerelőnek, vagy gázszerelőnek, hiszen ezekben a szakmákban olyan technikai fejlődések vannak, hogy teljesen más a helyzet, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, és meg akarjuk mutatni a fiataloknak, hogy igenis szükség van ezekre a szakmákra, szükség van az utánpótlásra, és ami nagyon-nagyon fontos, amiről nem tudnak a fiatalok, hogy ezekben a szakmákban sok esetben többszörösét keresik a vállalkozók, mint például egy irodista. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos erről nyíltan beszélni, és mi ebben keresünk minden egyes olyan szervezetet, vagy akár kamarát, aki ebbe partner lehet. Erre egy hosszú távú programot fogunk letenni az asztalra, és mi ezt már itt a megyébe az elkövetkező 1 hónapban elkezdjük. Bízunk benne, hogy ebbe is mintaprojekt jelleggel fogunk irányt mutatni egyébként, ugyanúgy, mint a vízgazdálkodásban, vagy az oktatás területén, amilyen fejlesztéseket szeretnénk itt most eszközölni.
0: Na hát zenélünk egyet, aztán pedig folytatjuk. Köszönöm a beszélgetést. Maradjon velünk!
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 9 óra múlt 13 perccel augusztus 3-án hétfőn, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Sárosi Józseffel, a térség országgyűlési képviselőjével. Az imént már beszéltünk arról, hogy milyen egyeztetések zajlanak, és milyen egyeztetések történtek még a közelmúltban, például mondjuk a szennyvíztelep kapcsán.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy egy óriási restanciát kell kijavítanunk, hiszen 8 éve nem foglalkoztak ezzel a témával. 2018-ban volt egy ígéret, hogy itt majd történik egy fejlesztés. Sajnos senki nem foglalkozott ezzel az elmúlt időszakban. Hála Istennek a múlt héten itt voltak az élőkörnyezet minisztériumból, a vidékfejlesztéstől és a beruházási minisztériumból, és Takács Péter és Pápoly László az erőv munkatársai egy nagyon kiváló prezentációban megmutatták, hogy mit szeretnénk itt a szekszedi szennyvízszelep fejlesztésével kapcsolatban. Azért volt ez nagyon jó és nagyon sikeres ez az egyeztetés, mert saját szemükkel látták az államtitkárságon dolgozók és a főosztályvezetők, hogy 50 év alatt honnan hová jutott el ez a szennyvízszelep. Azt gondolom, hogy mind a három minisztérium munkatársai egyhangúan támogatták azt, hogy el kell kezdeni ezt a folyamatot, de a lakosságnak azt is tudnia kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy jövőre vagy 2 év múlva itt egy működő szennyvíztelep lesz, hanem a hatalmas csúszások és a nem törődömség miatt ez jó esetben is feszített munkával az engedélyeztetések és a kivitelezés ez 4-4,5, akár 5 évre is elcsúszhat, de azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy Szekszárd lakossága érdekében ezeket a fejlesztéseket minél hamarabb el kell kezdenünk.
0: És hát hasonlóan hosszú távú fejlesztés lehet a vasútvonal.
1: Pontosan megjelent a Baross Gábor terv. Én Vitézi Dávidot többször legelső nap már gyakorlatilag a kormányalakítás napján már ezzel kapcsolatban egyeztettünk. Miniszter úr maximálisan támogatja ezeket az elképzeléseket, de itt is arra szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy 3,5-4 év a minimális ideje annak a akkumulátoros vonat beszerzésének, ami alkalmas lehet erre a közvetlen Szekszárd-Budapest járatra. Úgyhogy azt gondolom, hogy dolgozunk rajta, a minisztérium is dolgozik rajta, én is folyamatosan lobbizok ezért, türelmet kérünk a lakosságtól. Nekünk is az az érdekünk, hogy ez a közvetlen járat, ez minél hamarabb működhessen, egy lerövidített járat időintervallummal, úgyhogy de erről is folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
0: Na hát van még egy ilyen egyeztetés például a főiskolával, vagy hát a PTKPBK-val.
1: Igen, én azt gondolom, hogy mivel Fábián Adrián rektor urat azért én egyetemről ismerem, mi az első héten már egyeztettünk, akkor ő még nem volt kinevezve rektornak, de július első hetében az elsők között voltam, aki személyesen gratulált neki, és mivel ő is Tolna megyei, ő is itt töltötte a középiskolás éveit Szekszárdon, és pontosan tudja, hogy mennyi csinos, fiatal, főiskolás lány volt annak idején városunkban. Azt gondolom, hogy közös érdek és közös cél, hogy ez a pezsgés, ez a hangulat, ez megint térjen vissza Szekszárdra. Én azt gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezés az a szekszárdi főiskola, vagy egyetemi kar részéről, és a rektor úr, és a mi részünkről is, hogy lépésről lépésre, évről évre emeljük a nappali tagozatosoknak a számát. Az egy üdítő hír, hogy tavaly 140-en jelentkeztek ide nappali tagozatra. Idén 225-en jelentkeztek körülbelül. Ez nem azt jelenti, hogy ennyien meg is fognak itt jelenni, de azért fogunk dolgozni összvárosi összefogással, hogy minél többen szeressenek ide jönni tanulni. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban a nappali tagozatosoknak és a levelezősöknek az arányát kell változtatni. Ezen fogunk mindannyian dolgozni az itt dolgozó, egyetemen dolgozó munkatársakkal és a rektor úrral is.
0: Na hát akkor zenélünk és folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm. Maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 9 óra múlt 22 perccel augusztus 3-án hétfőn, ez az Antit reggel, folytatjuk beszélgetésünket dr. Sáros Józseffel, a térség országgyűlési képviselőjével. Ugyebár megszavaztátok a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és a Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, ennek mi a célja, mit kell elő tudni?
1: Igen, július 28-án, ha nem tévedek, megszavaztuk, és augusztus 16-áig várjuk a pályázatokat. És ha minden igaz, akkor augusztus 27-én, 28-án valamelyik nap meg is fogjuk választani ennek a hivatalnak a vezetőjét, és hogyha minden jól megy, akkor szeptember hónapban. Nem merem azt mondani, hogy szeptember 1-én, vagy szeptember 10-én, de bízunk benne, hogy szeptember hónapban meg is kezdi a működését. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal fő feladat az a közvagyomból jogellenesen eltulajdonított vagyontárgyak felkutatása, azonosítása,

0: kiszállítása és visszaszerzése. Én arra kérek mindenkit, hogy olvassunk utána, interneten kérdezzük meg a többieket, akik egyébként értenek hozzá, jogászokat. Nem a mi feladatunk lesz, országgyűlési képviselőknek a feladata lesz, hogy ezzel kapcsolatban ténylegesen eljárjunk, hanem ennek a hivatalnak lesz a feladata. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy itt a vagyonkutatás, azonosítás és visszaszerzés, felelősségre vonás és vagyonvédelem lesz ennek a hivatalnak az elsődleges feladata. Én bízom benne, hogy ez egy olyan óriási társadalmi igénynek a kielégítése lesz, amire ez a hivatal ez alkalmas lesz, és bízom benne, hogy hónapokon belül ennek már eredményeit is fogja látni a lakosság, hiszen nagyon-nagyon várják ezt.
1: És akkor a végére gondoltam egy kicsit ilyen levezetésképpen, hogy volt egy közösségi megmozdulás a hétvégén, ha mindig az a naplemente túra. Hogyan sikerült mindez?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt. Módosítottuk az indulást, mert először arról volt, hogy 5 órakor indulunk, de hála Istennek a szervezők ezt áttették fél hétre. Fél hétkor Tusa Zsuzsa egy nagyon jó kis információs pontot tartott nekünk a Szent Háromság szobornál, és elmesélte a régi Béla tér történetét, a Bezerédi utcának a történetét, házonként elmondta, hogy melyik házban mi történt, 100-200-300 évvel ezelőtt, és utána egy nagyon kellemes kis túrát csináltunk a Bati keresztig, közben tartott egy kis tájékoztatást még a Kápolna téren, és utána jött a neheze, akkor jött a fekete leves, a kaptató, úgyhogy, de nagyon jó érezte magát mindenki, mindenkinek mondta, hogy aki idősebb, nehezebben bírja, az szépen lassan tempozunk, mindenkit megvártunk, és elég hosszúra sikeredett, mert pontosan nem is tudom, mikor értünk vissza, de már sötét volt, úgyhogy be is fogjuk vezetni, hogy ha tudjuk, akkor másfél havonta szervezünk egy-egy ilyen kis túrát, beszélgetést, hiszen ez egy ilyen rögtönzött fogadóra is. Uh-huh. Nagyon sokan megkerestek a kéréssel, óhajjal, meglátással, konstruktív javaslattal, és egy nagyon jó hangulat, nagyon jó kis beszélgetés, nagyon jó kis túrázás volt.
1: Ezekről lehet tudni valamit, a javaslatokról, meglátásokról?
0: Azt gondolom, hogy az élet minden területén, tehát itt volt a vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatban, az oktatással kapcsolatban, vízgazdálkodással kapcsolatban, nagyon sokan kérdeztek Pakssal kapcsolatban, de az élet minden területéről, tehát volt, akinek családi problémája volt, saját jogi kérdéssel fordult hozzám, úgyhogy egy nagyon színes, nagyon jó hangulatú beszélgetés, túrázás volt, és én arra buzdítok mindenkit egyébként, hogy jöjjenek ne csak miattam természetesen, hanem a társaság miatt, meg amiatt, mert nagyon sok olyan ember volt ott a túrán, aki adott témakörben sokkal szakavatottabb, mint én, és ő is tudott segíteni a többieknek, úgyhogy bízunk benne, hogy ebből egy nagyon jó kis rendszert fogunk kialakítani a következő időszakban.
1: Na hát akkor zajlik az élet, zajlik a munka, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást, további szép napot kívánok mindenkinek, és figyeljünk egymásra, jó? Ezen a héten nagyon fontos, hogy összetartsunk. Üdvözlök mindenkit.
1: Minden jót. Mi pedig zenélünk, aztán rátérünk az időjárásunkra, úgyhogy maradjon velünk.
2: A Mokedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: fél tíz múlt el 3-4 perccel augusztus 3-án hétfőn. Ez az Antrit reggel, ahogy ígértem, vessünk még egy pillantást mai időjárásunkra, hogy a piros figyelmeztetés van hőség miatt, és már most 30 fok van itt Szekszárdon, és egészen 38 is lehet majd délután, úgyhogy nagyon durva, nagyon nem lesz egyszerű. Annyi talán könnyebbség lehet majd, hogy olyan 4 és 6-7 óra között elméletileg borult lesz az égbolt, akkor talán nem lesz olyan nagyon-nagyon durván meleg, bár ki tudja, majd meglátjuk, az biztos, hogy a meleg az velünk van. 38 fok tehát, ami a mai maximumunk, lengenyári ruha, napszemüveggel divattipünk, más nyilvánvalóan nem lehet, hogyha ki kell merészkedni a nagyvilágba. Hogyha nem, akkor szerencsés, akkor otthon elviselhető lesz. Arra viszont figyelni kell, hogy a 40 fokhoz közeli hőmérséklet továbbra is jelentősen megtereli még az egészséges emberek szervezetét is. Aztán a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az időseknél aztán fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozás, rosszulét, és nő a stroke, infarktus előfordulásának valószínűsége, úgyhogy figyeljünk oda egymásra, meg magunkra is. Mindezt tetézi, hogy a trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság, úgyhogy figyeljünk oda tényleg magunkra is, meg egymásra is, mert és ez még nem a csúcs. Tehát, hogy itt még jönnek ennél melegebbek. Csütörtökre már 42 fokot jósolnak, ami aztán tényleg nagyon-nagyon durva lesz. Jó, úgyhogy vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra. Zenélünk, aztán pedig rátérünk még egy picit az utak helyzetére is, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-39-64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra, a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel 3:10-kor augusztus 3-án hétfőn, és akkor térjünk rá az utak helyzetére, hogy ígértem. Nagyon-nagyon fontos, hogy aszfaltoznak az M6-os autópályán a 154-es és a 161-es kilométerek között az ország határ felé vezető oldalon. A leállósávot és egy forgalmi sávot lezártak, itt kisebb tumultus is kialakult. Aztán maradva az M6-oson, de ugyanazon az oldalon, viszont lejjebb a 170-es és a 180-as kilométerek között úttartozékok karbantartása javít. A cseréje zajlik, itt is a leálló sáv és egy forgalmi sáv lezárásra került. Ezek tehát fontos munkálatok. Ezen túl útkarbantartási munkákat végeznek az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötő út 20-as és 21-es kilométerében. Itt útszűkületre kell készülni. Aztán pedig kaszálnak mindenfelé a 65-ösön, úgyhogy ott mindenfelé tényleg munkagépekre kell készülni. És van még egy valami itt, a 6-os főút 139-es és 140-es kilométerek között sávelhúzásos terelés van az ország határ felé vezető oldalon útkarbantartási munkákra miatt, úgyhogy ezeken a szakaszokon készül lassabb áthaladásra, figyeljen oda. Aztán, hogyha Szekszárdra közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy itt a kórház meg a piac tér környékén van kisebb tömörülés, ezentúl viszont elméletileg szabad a pálya, ugyanakkor vezessen körültekintően óvatosan a szabályokat betartva. Jó utat kívánunk, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Rádió Andrét.

0: 2 perc múlva 10 óra, úgyhogy kifutunk az időből, ajánlom magunkat továbbra is, holnap 6-tól pedig újra együtt, addig pedig vigyázzon magára, minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó ki.

0: telefonszámon.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása. Fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedülélőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, a példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek a tény környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma is napos idő várható, általában kevés komoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
7: Szép hétfő délelőtöt kívánok mindenkinek, én Géci Adrián vagyok. Augusztus 3-a van, indulom el is a zenés délelőtt. Tartsanak velünk, mert rögvest érkeznek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A folytatásban nézzük, milyen idő vár ránk a héten. Nos, továbbra sem enged a hőség, a következő napokban Tolna vármegyében is kitart a kánikulam, így Szekszárdon, Pakson, Ponyhádon és a környező településeken is érdemes felkészülni az extrém melegre. A Hungaromet előrejelzése szerint ma még többnyire napos, száraz idő várható, csak az ország néhány részén alakulhat ki zápor vagy zivatar. Nálunk azonban továbbra is a forróság lesz a meghatározó, a délutáni órákban akár 38-40 fokot is mutathatnak a hőmérők. Kedden és szerdán sem várható érdemi változás, sőt a hét legmelegebb napjai jöhetnek, amikor helyenként már

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Sokan még javában élvezik a nyári szünetet, de a családok egy része már a szeptemberi iskola kezdést tervezi. Most ehhez is érkezett egy fontos segítség, hiszen megjelent a 2026-2027-es tanév hivatalos rendje, amely a Tolna vármegyei iskolákra is ugyanúgy érvényes. A rendelet szerint a diákok szeptember 1-én, kedden kezdik a tanévet, amely egészen 2027. június 18-áig tart. Ez összesen 180 tanítási napot jelent a köznevelési intézményekben. Az őszi szünet október 22-e után kezdődik, a tanulók november 2-án térnek vissza az iskolába. A téli szünet december 18-án indul, és január 4-én folytatódik a tanítás. A tavaszi szünet március végére esik, az első tanítási nap április 5-e lesz. A fél év január 22-én zárul, a bizonyítványokat pedig január végéig kapják készhez a tanulók. Az érettségire készülők számára is fontos dátum, hogy a végzősök utolsó tanítási napja április 30-a, még az írásbeli érettségik idején május első hetében az igazgatók dönthetnek arról, hogy a 9. és 11. évfolyamosok számára digitális munkarendet vezetnek be. Az általános iskolai első osztályosok beiratkozását április 22-én és 23-án tartják, az országos kompetenciamérések pedig március végétől május végéig zajlanak majd. A szakképző intézményekben szintén szeptember 1-én kezdődik a tanév, amely június 15-én ér véget. Tolna vármegyében egyelőre nem jelentettek be ettől eltérő helyi szabályokat, így Szekszárdon és a vármegye többi településén is az országosan meghatározott tanév szerint készülhetnek az iskolák, a diákok és természetesen a szülők is.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma tárkonyos csirke ragú levest ebédelhet, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható csirke paprikás galuskával, vagy kérhető flekken fűszeres burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető csirke raguleves. A főételek közül pedig választható császármorzsa, eper és baraclekvárral, vagy kérhető tökfőzelék fasírtal. A címenü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálata, így zöldséglevest ebédelhetünk, burgonya gombóccal, az A menü leves plusz bakonyi sertésztelet, orsó tésztával, a B menü pedig leves plusz káposztás tészta.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő dal igazi időutazás a 90-es évekbe. Mark Morrison neve szinte összefort ezzel a hatalmas lágerrel, amely ma is gyakran felcsendül a rádiókban és pillanatok alatt megteremti a jó hangulatot. Jön tehát Mark Morrison itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek. Egy pillanat múlva jönnek a legfontosabb információk, utána pedig természetesen folytatjuk a zenés délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tartsanak velünk, hamarosan visszatérünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap le a szuper nyitási akciókra. A piros parázsburgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a 4. hőhullám sújtja Olaszországot, a tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is, enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton, szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, köszönjük szépen a híreket. Hétfő van, augusztus 3-a, és még rengeteg jó zenével készülünk. Kapcsolódjanak ki velünk, már is jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei, itt a Rádió Andréton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Már a hőség alapján még javában nyárnak érezzük ezeket a napokat. A természet már lassan az őszre készül. Tolnavár megyében is egyre gyakrabban lehet látni a frissen kirepült gólyafiókákat, amelyek kisebb csapatokba verődve táplálkoznak a mezőkön vagy akár kopár föld területeken. Sokan ilyenkor megijednek,

0: Emellett a napfürdőzés a tollazatok tisztántartásában is fontos szerepet játszik. A szakemberek azt kérik, hogy ne próbáljuk mesterségesen etetni a gólyákat. A hozzászoknak az ember közelségéhez, az a hosszú afrikai vonulásuk során komoly veszélyt jelenthet számukra, hiszen több országban még ma is vadásznak rájuk. A legnagyobb segítség tehát most az, hogyha hagyjuk őket természetes viselkedésük szerint készülni a hosszú útra. Néhány hét múlva pedig Tolna vármegye Egén is egyre több gólya csapat indul majd dél felé.
1: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy remek programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Augusztus 14-én és 15-én 24. alkalommal rendezik meg a Tarka Fesztivált, amely évről évre több ezer látogatót vonz Bonyhádra. A kétnapos esemény a hagyományoknak megfelelően egy országos agrárfórummal indul, ahol az állattenyésztés aktuális kérdéseim és a klímaváltozás hatásai is szóba kerülnek. A szakmai programok mellett természetesen a kikapcsolódási lesz a főszerep, lesz fotókiállítás, kirakodóvásár, kézműves portékák, gasztrúdvar, valamint a fesztivál egyik különlegessége, a tradicionális, sült ökör is az érdeklődőkre vár. A gyerekeket külön koncertek és játékos programok szórakoztatják, a felnőttek pedig egész hétvégén élő zenére bulizhatnak. Péntek este a Vadfruttik ad koncertet, szombaton pedig az Airi Mafia lép színpadra, az estét pedig látványos tűzi játék zárja Bonyhád főterén. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma tárkonyos csirke ragú levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható csirke paprikás galuskával, vagy kérhető flekken fűszeres burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így gyümölcslevessel várnak bennünket, vagy kérhető csirke ragú leves. A főételek közül pedig választható császármorzsa, eperés baraclekvárral, vagy kérhető tökfőzelék fasírtal. A címenü pedig grillezett csirkemell, cézár salátával és rizssel. A pizza ma mai kínálata, így zöldséglevest ebédelhetünk burgonya gombóccal, az A menü leves plusz bakonyi sertésztelet orsó tésztával, a B menü pedig leves plusz káposztás tészta.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan együttes következik, amely hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a pop és R&B világnak. A Destiny's Child számos lágert adott a közönségnek, és dalaik ma is rendszeresen felcsendülnek a rádióban. Már is jön a Destiny's Child.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hamarosan dél lesz, úgyhogy mindjárt érkeznek a térség legfontosabb hírei. A tájékoztatás után pedig ismét jövünk, és folytatjuk a zenés műsort sok-sok ismert dallal. Köszönjük, hogy ma is velünk tartanak. Hamarosan találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
4: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Dr. Sárosi József a kamara elnökével találkozott, figyeljünk házi kedvenceinkre is, hétfőn is forróság vár ránk. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A dombóvári járási ügyészség többrendbeli minősített csalás miatt emelt vádat egy Borsodabaúj Zemplén vármegyei nő ellen. A vádirati tényállás szerint a vádlott 2025 év májusában anyagi nehézségei miatt elhatározta, hogy internetes csalásokkal fog pénzt keresni. A 30-as évei közepén járó nő ennek érdekében többféle álnéven internetes áruhirdetési oldalakon jelentkezett, a sértetek által közzétett különböző többnyire járműalkatrészek megvételére irányuló hirdetésekre. Sértettekkel megállapodott az ingóságok részükre történő értékesítésében úgy, hogy azokkal ténylegesen sosem rendelkezett. A sértettek a vételárat előre átutalták a vádlott által meghatározott bankszámlára, aki azonban a megrendelt terméket nem küldte el nekik, hanem azonnal elérhetetlenné vált számukra. A sértetteket összesen közel 500 000 forint kár érte, amely az eljárás során nem térült meg. Az ügyészség a terhetett 17 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalással vádolja, a járási ügyészség a büntetlen előéletű, a terhére rótt bűncselekményeket beismerő és megbánó vádlottal szemben közérdekű munka kiszabását indítványozza a dombovári járásbíróságnál azzal, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére is. Pénteken dr. Sárosi József, a Tiszaország gyűlési képviselője és Keszthelyi Szabolcs kabinetfőnök járt nálunk egy tartalmas szakmai és üzleti megbeszélésen, tudtuk meg a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Facebook oldaláról. A dr. Beréti Zsolt elnökkel folytatott egyeztetés középpontjában a vállalkozások jelenlegi helyzete és jövőbeli lehetőségei álltak. Kiemelten beszéltek a Széchenyi Kártya program jelentőségéről, amely ma is az egyik legfontosabb finanszírozási eszköz a hazai kis és középvállalkozások számára, hiszen sok cég fejlődését, beruházásait és stabil működését segíti. Egyeztettek a szakképzés jövőjéről is. Közös céljuk, hogy az iskolákból olyan jó felkészült szakemberek kerüljenek ki, akik valódi tudással és piacképes ismeretekkel tudnak bekapcsolódni a munkavilágába. Ugyanilyen fontosnak tartják, hogy a szakképzett munka presztízse tovább erősödjön, és ismét megkapja azt a társadalmi és gazdasági megbecsülést, amelyet megérdemel. Emellett a jövőbeni együttműködési lehetőségekről és közös rendezvények szervezéséről is egyeztettek, amelyekkel szeretnének még több hasznos információt és támogatást eljuttatni a vállalkozókhoz. Köszönjük a látogatást és a nyitott előremutató párbeszédet. Hiszünk abban, hogy az együtt gondolkodás és az összefogás a vállalkozások, a szakképzés és a térség fejlődésének egyik legfontosabb alapja, olvasható a poszt végén. A következő napok extrém meleg időjárása nem csak minket, embereket, hanem állatainkat is megviseli. Mire figyeljünk, hogyan gondozzuk kedvenceinket a kánikulából? Erről kérdeztük Fiat Szilviát, a szexádi kutyamenhely vezetőjét.
8: Kedves állatbarátok, mindenkit kérünk, hogy most itt a hőkupola alatt, a 40 fokban, az elkövetkező egy hétben mindenki egy kicsit többet, vagy erőn felül próbáljon segíteni az állatoknak. Értjük ez alatt a környezetünkben élő állatokat, tehát akinek van módja rá, fazekakba, lábasokba, bármilyen lapos edényekbe rakjon ki vizet, tegyen bele köveket a kisebb állatoknak, mint a rovarok, vagy a sündisznó, vagy pókusok, vagy bármi. Főleg ugye, ha kertes házban lakik valaki, egy nagyobb edényben lehet vizet kirakni mondjuk cicáknak. A kutyáknak mindenképpen kert több helyére, több részére is, oldalára is helyezzünk ki vizet, mert ugye ahogy a nap közlekedik, úgy melegszik fel a víz, és akkor igazából kutya nagyon jól tudja, hogy melyik víz a jó, és melyikből lehet inni, és nyilván ezt is többször cseréljük le. Nagyon fontos az, hogy a hőmérséklet elől valahova menekülni kell. Kell egy árnyékos fa, vagy egy olyan épület, ami megfelelő támaszt ad a cicának, a kutyának, és ilyenkor, hogyha van kikötött állata valakinek, akkor azt lehetőség szerint el kell engedni, mert iszonyatosan szörnyű neki a napon lenni, és nem tud elvonulni. Rengeteg állat hal meg ilyenkor sajnos. Röviden arról, hogy otthon mit lehet tenni. Tehát, hogyha valakinek mondjuk lakásban van a kutyája, akkor ugye ott azért megvan a védett hely nagyjából. Persze lehet a légkondit is működtetni, lehet ventilátort működtetni, ablakot nyitni, igen, de vigyázzunk, hogy ki ne essen a cica vagy a kutya, mert ezek is előfordulnak, számtalanszor voltunk már ilyen helyszínen. Emellett szintén a vizet ki kell tenni, folyamatosan cserélni kell a séta. Az most megváltozik, és ezt tudomásul kell venni, hogy a gazdi, ha eddig nem tette, akkor most kelljen nagyon korán, és menjen el 5-kor, 6-kor vagy 7-kor sétálni hosszan a kutyájával, mert akkor van még normális hőmérséklet.
7: Augusztus 3-án kezdődik a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola szervezésében a Német Hon és Népismereti Tábor, ahol a résztvevő gyermekek játékos és élményközpontú programokon keresztül ismerkedhetnek meg a helyi német nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával és értékekkel. A tábor tartalmas programokat kínál a gyermekek népi játékokon, kézműves foglalkozásokon, hagyományőrző programokon és közösségi élményeken keresztül fedezik fel a sváb kultúra sokszínűségét. A tábor nem csak a múlt értékeinek megőrzéséről szól, hanem arról is, hogyan lehet ezeket a hagyományokat élményszerűen átadni a fiatal generációknak. A Német Hon és Népismereti Tábor jó példája annak, hogyan találkozik az oktatás, a közösségépítés és a kulturális örökség megőrzése egy élményekkel teli nyári programban. A száj rekordmagas hőmérsékletek hőkupola, minek tudható be, mi várható és hogyan vészeljük át? Erről beszél Balogné Gál Zsófia, klímavédelmi szakértő.
9: Az idei év ugye mondhatnánk, hogy rendkívüli, de azért a klímamodellek ezt már nagyon régóta mutatják, hogy hasonló nyarakra számíthatunk majd. Sőt, hát a pesszimistább klímamodellek azok ennél még komolyabb és hosszantartóbb, tehát ilyen 30-35 nap egybefüggő ilyen meleget is előrevetítenek. Ami azért idén fontos tudni, hogy az El Niño jelenség az erőteljesen rásegített, tehát ugye itt az áramlatoknak a megváltozása az fokozza ezt az egész hőkupolát. Viszont leginkább azért a modellek ezt 2030-2035-re jelezték elő, hogy ilyen szintű hőkupolák megjelennek. Ezeknek a gyakoriságára fel kell készülni. Ugye azt azért mi már nagyon régóta mondjuk klímaszakértők, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a mi infrastruktúráink és a mi életvitelünk az nem erre van felépítve. Tehát valószínűleg a társadalomban és az infrastruktúrában is jelentős változásokra lesz szükség. És hát az ilyen hőség időszakokat ugye leginkább vízparton lehet átvészelni. Ilyenkor tudjuk igazán értékelni azt, hogyha zöld felület van körülöttünk, hogyha nagy lombos fáink vannak. Ugye nagyon fontos az, hogy egy fa, mire igazán lombos lesz, 50, 60, 80, 100 év is szükséges ugye fajtától függően. Tehát most látjuk igazán, hogy mennyire szükséges lenne, hogy azok a fák el legyenek már ültetve. Tehát körülbelül a kertünket is nézzük át úgy, hogy hol lenne most jó egy jó árnyékos fa, és ültessük el azt a fát, mert itt 20-30 éven belül nem fogjuk tudni elviselni ezeket a kánikulákat.
7: Hétfőn sem várható változás, kevés felhő lesz fölöttünk, és csapadék sem érkezik. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet, a minimumok 17 és 26 fok között alakulnak, délután 36-40 fokig forrosodik a levegő, Szekszárdon hajnalban 20, napközben 40 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rád Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Elmúlt dél és hétfő van, augusztus 3-a, köszönjük, hogy a hírek után is velünk maradtak. A következő egy órában is forognak a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Tartsanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Kevés olyan nyári finomság van, amely annyira hozzátartozik a vakáció hangulatához, mint a frissen főtt csemege kukorica. Tolna vármegye piacain is egyre több helyen találkozhatunk

0: máskor érdemes rákerülnie. A zsenge csemege kukorica általában már 10-20 perc alatt elkészül, ezért nem érdemes túlfőzni. Aki pedig a legnagyobb hűségben nem szeretne a tűzhely mellett állni, mikrohullámú sütőben is elkészíthető néhány perc alatt, bár a klasszikus vízben főtt változat ízét a legtöbben továbbra is verhetetlennek tartják. Akár otthon készül, akár egy nyári rendezvényen fogyasztják. A főtt kukorica továbbra is a nyár egyik legkedveltebb csemegéje, egy kevés sóval, esetleg fűszervajjal tálalva pedig igazi szezonális finomság, amelyből ilyenkor vétek kimaradni.
1: Rádió Andrit, Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az elmúlt napok rendkívüli hősége és a vízkorlátozás miatt Szegszed önkormányzata is több intézkedést vezetett be, hogy csökkentse a város víz és energia felhasználását. A cél, hogy a szükséges takarékosság mellett a lakosság minél kevesebbet érezzen a változásokból. Az önkormányzat elsőként saját intézményeit és gazdasági társaságait kérte arra, hogy minden lehetséges módon mérsékeljék a fogyasztást, emellett a nagyobb helyi vállalkozásoknak is hasonló felhívást küldtek. A jó hír ugyanakkor az, hogy a nagy melegben továbbra is működnek az ivókutak, a közkifolyók és a párakapuk, hiszen ezek sokak számára jelentenek felfrissülést a 35-40 fokos hőségben. A város szerint ezek fenntartása fontos az egészség megőrzése és a komfortérzet javítása érdekében. A parkok öntözése sem a vezetékes ivóvízhálózatot terheli, mivel a szükséges vizet saját kutakból biztosítják. Egyelőre a belvárosi szökőkutak is üzemelnek, hiszen zárt rendszerben működnek, vagyis csak az párolgott vizet kell pótolni. Ha a hőség tovább fokozódik, előfordulhat átmeneti korlátozás, de jelenleg erre még nincs szükség. Az önkormányzat ugyanakkor arra kéri a szegszediakat, hogy a következő napokban mindenki lehetőségei szerint takarékoskodjon a vízzel és az energiával. Már néhány apró odafigyelés is sokat számíthat ebben az időszakban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást, de jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban egy világhírű skót DJ és producer zenéje érkezik, jön Calvin Harris, aki egymás után készíti a nemzetközi slágereket, ezekkel pedig évek óta meghatározó szereplője a könnyű zenei életnek. Jön a My Way, itt a Rádió Antriton.
1: A zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.
8: Rádió Antrit. Why wait to say, at least I did in my way.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép hétfőt, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szexárdiak, készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csapd le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefon számon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 101.
4: És már el is múlt 13 óra, üdvözlöm, Vörös Levente vagyok itt az Andréton, pedig a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel nyitunk egy újabb hetet közösen, szám szerint már a 32-et az évben. Lady Gaga indít, ezt tőlem az Applause.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

Teddy Swims nyitott ajtót az Antriton 13-18-kor a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között a szórakozásnak. Talán így könnyebb túlélni a hétfőt, még ebben a nagy melegben is. Királyabbnál királyabb dalokkal, mint Timbaland és a DVRR itt a 101-en.

A Neoton familiával száguldottunk 220 felett, és elhagytuk a valóságot, 39 fok van odakint, hihetetlen. Itt az Antricó, 13.32-kor kívánok csodaszép délutánt a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Piros figyelmeztetés van kiadva hőségre, azaz harmadfokú, erre rendkívül figyeljen a mai napon. Augusztus első hétfőjén járunk, ez az első munkanap, amikor is egyébként a Herminákat köszöntöm, mert hogy ők ünneplik a nevük napját. A Hermina pedig egyébként egy női név, a Herman férfi név női párja, más felvetések szerint pedig a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze. Hát sok boldogságot kívánunk nekik, ahogy természetesen a születésnaposainknak is, akiket ünneplünk. Gárdonyi Géza született ma, eredeti nevén Ziegler Géza, magyar író, újságíró, talán az egyik legszerethetőbb kötelező regény köthető hozzá, ugye az Egri csillagokról van szó, egészen 1901-ből. Aztán ma született még Tony Bennett, Grammy-díjas amerikai jazz énekes, Martin Sheen, amerikai színész, James Hetfield, amerikai gitáros énekes, a Metallica alapító tagja, Janza Kata énekesnő, musical színésznő, ott lehet őt látni, illetve Tom Brady, amerikai futballjátékos, aki 7-szer nyert Super Bowlt. És 2015-ben a Forma 1 japán nagydíján elhunyt Jules Bianchi is ma született, neki is kívánunk sok boldog születésnapot és emlékét őrizzük. Aztán szakadolunk is már az eseményekhez. 1492-ben Kolumbusz Kristóf ekkor indult el Huelvából, hogy nyugat felől jusson el Indiába. Hát tudjuk a mai napig, hogy ez nem sikerült, ugyanis október 12-én kikötött a Bahama-szigeteken, és felfedezte Amerikát. 1914-ben ugrunk egy jó nagyot, Németország ekkor üzent hadat Franciaországnak az első világháború folyamán, de csak hogy valami pozitívabbal is tudjak szolgálni, 1958-ban a következő eseményünk van, átkelt az északi sarki jégtakarója alatt a világ első atomhajtású hajója, az amerikai Nautilus tenger alatt járó. És még két eseményünk van, az egyik 1990-ből Göncz Árpádot a mai napon az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választotta, 2008-ban pedig egy véletlen folytán Helki Kovalainen, finn autóversenyző, a Hungaroringen megszerezte egyetlen Formula 1-es futam győzelmét, ugyanis Felipe Massa autója 3 körrel a verseny vége előtt meghibásodott, úgyhogy igazából az ölébe hullott ez a bizonyos első hely. Nekünk viszont az ölünkbe hullik sok-sok jó dal a folytatásban, például Dua Lipa és a Physical, nem menjen sehova.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
8: Egy délután tele élményekkel.
7: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
8: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
7: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám!
9: Jön a koszovói albán származású énekesnő, aki modellként kezdte karrierjét, majd 2017-ben kiadta a saját magáról elnevezett albumát. Épp csak 30 éves, de már több díjat is bezsebelt pár toplista elsőséggel együtt. Ő most Dua Lipa és a Physical itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

Rádió Andrét FM 105.1.

0: De jó, leste most egy kis hajnali szél. A Tátrai Bendalolt Charlie-val az élen a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei között. Az Antrit szól, 13 óra 58 van, azaz 2 perc múlva már 14 óránál járunk. Ez pedig azt jelenti, hogy hozom nem sokára a legfontosabb közlekedési infokat, és jönnek a hírek is. Ebben a nagy melegben ugyan másokat ölelgetni most azért talán nem szoktunk, magunkat viszont talán. Hug yourself, ez is szól majd kamerától a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csak nem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra után járunk 3 perccel, a legfontosabb közlekedési infokkal érkeztem ide az Antritra, megnézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Nincs olyan sok munkálat, talán nem is olyan meglepő ez 39 fokban, de azért van még olyan dolog, amire érdemes figyelni, főként az M6-os autópályán, ahol aszfaltozás miatt van lezárva a leállósáv és egy forgalmi sáv, és nagyjából Decs vonalától egészen a bálteszéki lehajtóig az országhatár felé tartó oldalon, és még egy-két helyen munkálkodnak, például az M6-os autópályának az M6-os M9-es csomópontja után északabbra, a Budapest felé tartó oldalon leállósávot zárták le egészen hosszan, majdnem 70 kilométeren keresztül egyéb útkarbantartási munkák miatt, erre mindenképpen ügyeljen. Itt a környéken a közutakról a 65-ösön van egy információ, ahol kaszálnak, egyébként útszűkülettel találkozhat, illetve Bonyhádon, Bonyhád környékén van még egyéb útkarbantartási munkálat, és szintén útszűkülettel jár ez is. Egyébként trafiról a 6-os úton lehet beszámolni, Bonyhádnál vannak kint, a megyehatárnál, az ipari területnél, illetve az M6-os autópályán is, az Öcsényi lehajtó előtt még az országhatár felé tartó oldalon. A szexedik közlekedésre rátérve, amit látok, hogy az Újvárosi templom előtt viszonylag nagyobb a kocsisor, illetve a volt Skála áruház előtti kereszteződésben is, ezen kívül viszont nagyjából járhatónak tűnik a város. Ha valami szokatlan tapasztal, ne feledjem, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írhat SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-en, mi pedig igyekszünk megosztani másokkal. Közlekedjen óvatosan, körültekintve, meg persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor a munka mellé, meg az autózás mellé is jönnek a legnagyobbak itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, kámráddal pedig megöleljük magunkat elsőként. Ezt tőlem a Hug Yourself.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Vakító fényekkel találkozhatott itt az Antriton, de Weekend énekeltem a kedvenceim meg a tegnap slágerei között. Ennél kellemetlenebb vakító fényekkel az úton is találkozhat, óriási a hőség odakint továbbra is, 39 fok van, felhő pedig nemhogy nem sok, hanem konkrétan semmi odafent az égen, úgyhogy ha úton van, a tűzönap simán elvakítatja, nagyon figyeljen erre. Ahogy a legnagyobbakra is itt az Antriton, Beyoncé és a 3Dimz pörög a 101-en.

Egy 97-es kedvenc, Eternal, I Wanna Be The Only One, itt az Antriton. 14 óra 32-kor kívánok csodaszép délutánt, augusztus 3-án hétfőn járunk. Ebben a bődületes nagy melegben továbbra is 38 fokot mutatnak a hőmérők. Nagyon fontos ezzel tisztában lenni. 3 fokú riasztás van kiadva, figyelmeztetés a hőségre, forró idővel indul a hét. Ez pedig már az időkép írja. Nagyon-nagyon fontos tehát tényleg figyelni egymásra elsősorban, meg természetesen magunkra és kisállatainkra, illetve a kisgyermekekre, az idősekre, a krónikus betegekre, akik ebben az időben azért nehezebben vészelik át a mindennapokat. Egészen augusztus 4-ig az egész országra vonatkozóan van kiadva ez a bizonyos 3-fokú hőségriasztás, úgyhogy bárhonnan is hallgat most minket, ott is biztosan nagyon meleg van. Egyébként 39 fok is jöhet még a délutáni órákban, 16 óra környékén, amikor érkezik majd egy pár felhő is az égre, akkor újra 39-ig emelkedhet a hőmérséklet, és nappal után éjszaka sem megy olyan alacsonyra. 20 fok lesz a minimum az éjszaka közepén, reggel majd ilyen 21 fokra ébredhetünk, 7 óra környékén már lassan egybevontam a kettőt, ez a nagy meleg ez rányomja a bélyegét mindenre. Holnap is hasonlóan nehézkes napra lehet számítani, már ami az időjárást illeti, 39 fokra és magas UV-sugárzásra, ami volt egyébként ma is, és van is még, úgyhogy erre is különösképpen figyeljen, az UV-sugarak ugyanis mindenhol láthatolnak felhőkön, bár azok most nincsenek, de megkárosítják a bőrünket rendesen. Lengeruhát ajánl az időkép, úgyhogy szoknya, rövid nadrág, rövid póló és természetesen kalap, sapka, ami mindenképpen el kell, egy jó kis napszemüveggel, divatos napszemüveggel együtt. A pollen jelentésről csak pár szót, a csalánfélék magas, a gombák pedig közepes spóraszáma vannak jelen a levegőben, hamarosan pedig itt a parlagfű pollen szezonja is, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni a védekezésben. Ami még itt az orvos meteorológiával kapcsolatban elmondható, hogy megterheli, rendkívül megterheli ez a forróság, a 40 fokhoz közeli hőmérséklet a szervezetünket, a szív- és érrendszeri betegséggel élőknél és az idősebbeknél fokozottan jelentkezhet vérnyomás ingadozástól elkezdve rosszul lét, nő a stroke, az infarktus előfordulásának a valószínűsége, ezekre nagyon-nagyon kell figyelni, és hát, mint mondtam, trópusi éjszakák következnek, ami ronthatja az alvás minőségünket, illetve tovább fokozhatja a szervezetünk kimerülését. Ha nem tudunk jót aludni, nem tudunk feltöltődni, az bizony rányomja tényleg a bélyegét a napközbeni magatartásunkra is, ami egyébként a nagy meleg sem olyan jól befolyásol, mert hogy könnyen napszúrást és hőgutat kaphatunk, ha huzamosabb ideig tartózkodunk a tűző napon, illetve egy kicsit tompábbak is leszünk, és a koncentráció képességünk is romlik ebben a nagy melegben, úgyhogy oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, és természetesen kerülni a magas koffein, illetve alkoholtartalmú italokat, ha pedig tehetjük, akkor az étrendünkben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket együnk, és azokat részesítsük előnyben. Együnk sok zöldséget, gyümölcsöt, ezt ajánlja még az időkép, én pedig ezzel most le is zárom itt az időjárás frissítésünket, mert hogy a dalok sorban állnak, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei egy kicsit könnyítenek a nehéz perceken itt a délután folyamán. Jennifer Lopez meg az Ain't It Funny pörög pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes wifi

0: 2023-as telefonszámon.
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám.
3: Ha azt mondom, Jennifer Lopez mindenkinek beugri egy hatalmas sláger, és senki nem érti, hogy miért nincs Grammy-díja, szinte hihetetlen. 4 dala is volt, ami a Billboard Hot 100-en a csúcsra jutott, köztük a most következő is. J.Lo és az Ain't It Funny Pörög itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Dash meg Young Fly és az Oh Mama, de jó, a dal vége is, hagytam egy kicsit a levezetőt. 14 óra 58 percre váltottunk, ez pedig azt jelenti, hogy 2 perc múlva érkeznek a térség és a régió legfontosabb hírei, Joli szállítja őket. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei addig picit szünetelnek, utána viszont jövök is vissza DJ Bobóval és az Everybody-val az élen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
4: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Auchan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap le a szuper nyitási akciókra. A piros parázsburgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
5: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
7: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Ma még üzemben tartható a Paksi atomerőmű. Tolnában is leállítják a jégerrendszert. Kedden fokozódik a forróság. Jó napot kívánok, Jantner Júli vagyok. 2026. augusztus 3-án hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Hétfőn és talán még kedden az utolsó 240 megawattot termelő turbina üzemben tartható a Paksi atomerőműben, jelentette ki Magyar Péter hétfő délelőtt egy Facebookon közzétett videóban. A miniszterelnök bejelentkezésében hangsúlyozta, hogy a mai nap hozza majd várhatóan az egyik legnagyobb fogyasztást, így szerinte jó hír, hogy a turbina továbbra is üzemelhet. Ezzel, ha csak ideiglenesen is, de elmarad egyelőre a Paksi erőmű teljes leállítása, így a magyar energetikai rendszer nem esik el további 240 megawatt áramtól. A vízszint várható további süllyedése miatt a Paksi erőmű leállításának a lehetősége továbbra is fennáll, de azon dolgoznak, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig maximális biztonság mellett fenntartható legyen. Egy év kihagyást követően idén 27. alkalommal rendezték meg július utolsó hétvégéjén a Tűzkakas országos strandfoci bajnokságot. A Tolnavár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság és a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport és Hagyományőrző Egyesület szervezésében idén is a Paksi Ürgemezei strand adott otthont az eseménynek. Az ország különböző pontjairól érkezett tűzoltók két napon át versenyeztek, közölte a Katasztrófa Védelem. A bajnokságon 11 csapat több mint 110 játékosa lépett homokra. A pénteki selejtező mérkőzéseket követően szombaton már egyenes kieséses rendszerben folytatottak a küzdelmek. A döntőt az OSZD hivatásos tűzoltóparancsnokság, valamint a Paksi hivatásos tűzoltóparancsnokság és az Atomix létesítményi tűzoltóság közös csapata vívta, amely végül az OSZD tűzoltók győzelmével zárult. A 27. Tűzkakas strandfoci bajnokság vándorkupáját 2026-ban az OSZD hivatásos tűzoltóparancsnokság csapata emelhette a magasba. A dobogó második fokára a Paksi hivatásos tűzoltóparancsnokság és az Atomix létesítményi tűzoltóság közös csapata került. A dobogó harmadik fokára a Szolnok és Mezőtúr tűzoltók együttese, míg a negyedik helyen a Pannonia BOSK Hungary csapata végzett. A bajnokság legjobb egyéni teljesítményeit ezúttal is külön díjakkal ismerték el. A gólkirályi címet Zimányi Ádám, az OSZD-ak játékosa szerezte meg. A torna legjobb mezőnyjátékosának járó elismerést Füleki Csaba, aki szintén OSZD, míg a legjobb kapusnak járó díjat Török Imre, a szolnoki csapattagja vehette át. A legtechnikásabb tűzoltónak a Paksi Palló Valentint, míg a legsportszerűbb csapatnak a Székesfehérvári hivatásos tűzoltóparancsnokság együttesét választották. A Babits Mihály Kulturális Központ most kezdődő energetikai fejlesztése során a napelemrendszer teljes körű kivitelezése és üzembe helyezése valósul meg. Hétfőn megtörtént a munkaterület átadása, amelyről Berlinger Attila polgármester beszél.
9: A versenyképes járások programának az egyik megvalósulási helyszínén vagyunk. Egy olyan pályázat indult el viszonylag hosszadalmasabb tervezés után, amelynek ma műszaki átadás átvétele van. Ennek a pályázatnak a munkaterület átadási folyamatához érkeztünk, és ez a projekt azt jelenti, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ energiaellátását egy napelemes rendszer fogja segíteni, reményeink szerint már egy hónap múlva. Egy 50 kW-os napelemekből álló rendszer kerül a Kulturális Központ tetejére elhelyezésre. 82 darab 620 wattos napelem az előzetes számítások alapján a ház teljes villamos energia felhasználásának akár az egyharmadát meg tudja takarítani már néhány héten belül is, amennyiben az EON ugye az engedélyt majd megadja az elkészült beruházás után. Ezeknél a projekteknél pont a beruházás mindig a legrövidebb, hiszen ma reggel kezdik elhelyezni ezeket a napelem paneleket, de szerdán már kész is lesz a kivitelező, a műszaki ellenőr átadás átvételi dokumentációnak aláírását követően pedig az EON mostani tudásunk alapján egy hónap, maximum 6 hét alatt megadja azt az engedélyt, amivel már is termelhet ez a rendszer és segítheti az energiaellátást. Azt hiszem nem kell hangsúlyozni ezekben a napokban, illetve ezekben a hetekben a magyarországi helyzetet, és látható, hogy a jövő az ivóvízellátás mellett a villamos energia ellátás köré fog csoportosulni, tehát minden egyes olyan beruházás, amely a város intézményeinek, épületeinek, iskoláinak, cégeinek az energia megtakarítását tudja segíteni, az sokszorosan és nagyon hamar megtérülhet.
8: A gazdák akaratát tiszteletben tartva leállítja a jégelhárító jégelrendszer működését az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium azokban a megyékben, ahol a többség a szüneteltetésre szavazott. A tárca csütörtök esti közleménye szerint az elmúlt hetekben sok vita övezte az országos jégkármérséklő rendszer működését. A minisztérium ezért úgy döntött, hogy ebben a kérdésben nem feltételezésekre vagy politikai megfontolásokra, hanem a gazdák véleményére alapozzák a döntést, amely alapján Tolnában is leállítják a rendszert, hiszen a gazdák 61,6%-a nem támogatta a rendszer üzemeltetését. Vasárnap zárult a gyermek kölyök magyar bajnokság Szegeden, ahol két nap alatt 100 egyesület 1600 versenyzője állt rajthoz. A versenyről Jámborné Inger Nikolettát, a szekszádi kajakkenőse edzőjét kérdeztük.
10: Az elmúlt héten került megrendezésre a kajakkenő sportág magyar bajnoksága, mégpedig elég hosszúra sikerült, hiszen 2-től péntekig a serdülő ifjúsági U23-as korosztály versenyzett, majd pedig szombat-vasárnap a kölyök és gyermekkorosztály. Hát rendkívül erőltetett héten vagyunk túl, rengeteg versenyszámban álltak rajthoz a sportolóink, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon ügyesen szerepeltünk, hiszen számos bajnoki érmet tudtunk összegyűjteni és helyezéseket. Hogyha lebontjuk őket korosztályra, akkor ugye a serdülő és az ifi korosztályban Cseh Zsófia tudott magyar bajnok lenni, valamint Jámbor Lotti ezüstérmet szerzett Görbe Dávid. Egyébként utóbbi két sportolónk így összesen 3 számban indulási jogot szerzett az olimpiai reménységek versenyén is, és hát nagyon örülünk neki, hogy Zsófi is magyar bajnok lett, illetve több számban hatalmasat lépett előre, és az ifjúsági fiúk 23-as lányaink is nagyon szépen szerepeltek, minden számban gyakorlatilag bajnoki pontot tudtunk elérni. A gyermek és kölyök korosztályból kiemelném mindenképpen Sátrány Boton teljesítményét, aki Horváth Dáviddal magyar bajnoki címet szerzett, illetve egyéniben a negyedik helyen szárt, és a Horváth Dávid egy további aranyérmet szerzett Kovács Mártonnak karöltve. A mini kajakosaink közül is Győri Barnabás, Tóth Rihárd párosa, valamint a Tóth Ádám, Rákos Sándor, Tóbiás Arnold és Pár Dávid mini kajak négyesünk is magyar bajnok lett, de hát rajtuk kívül is számos ügyes kis kajakosunk van, aminek nagyon örülünk. Egyébként a gyerekkölyök korosztályban több mint 87, közel 90 egyesület állt rajthoz, és ebből országos szinten a szekszárdiak a 9. helyen végeztek.
8: Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a Dunántúlon többfelé élénk, az északnyugati határ mentén erős lesz a délies szél. Kora reggel ismét 15-25, majd délután 37-41 fokot mérhetünk, Szekszárdon kedden hajnalban 20, napközben 39 fokra számíthatunk. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
11: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
12: Jó, innen nagyon szépen köszönjük a híreket. Itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel robogunk tovább. 15 óra után is én Vörös Levente vagyok. Kezdésként pedig hozok egy jó kis nosztalgiát a 90-es évekből. DJ Bobo és az Everybody pörög itt az Antriton.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó.

hardly we do. George Ezra énekel csodálatos fővárosunkról. Ez volt a Budapest, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton. Csodás délután kívánok, 15 óra, 23-kor a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. Még a hagyományos munkaidőben járunk, de már annak is inkább a vége felé közeledünk. Hozom is a legnagyobbakat, hogy gyorsabban teljenek a következő percek. Olivia Rodrigo és egy mai kedvenc, a Drop That Soul, itt a 105.1-en.

0: Dombok felett jártunk a drafttal. 15 óra 34-kor kívánok, gyönyörű délután itt az Antriton, augusztus 3-án hétfőn járunk, én pedig egy felhívással érkeztem, ami ugyan még egy kicsit odébb van, de már érdemes vele tervezni. Na, ki a király címmel már keresik a Pünkösdi Fesztivál királyát. Ez két dolgot vetít előre. Az egyik, hogy lesz 2027-ben is Pünkösdi Fesztivál, mert hát, hogy miért ne lenne. A másik pedig az, hogy visszatér egy hagyomány. Néha ugye hát kicsit újra gondoljuk ezeket, és most így visszatér ez a bizonyos Pünkösdi király hagyomány. Ha ön a szekszárdi első pünkösd király szeretne lenni, akkor mindenképpen érdemes egy jó kis hagyományos játékos, mégis méltó formában felelevenedő próbajátékot teljesíteni, vagy hát legalábbis ilyen izgalmas próbát teljesíteni, hogy mi is ez tulajdonképpen. A 2027. évi szekszárdi Pünkösdi Fesztivál királyát keresik, a szekszardagora.hu oldalon van erre egyébként egy bővebb felhívás. Ha van önben bátorság, ügyesség, talpra esettség és egy kis királyi tartás, akkor mindenképpen érdemes jelentkezni. A Babits Mihály Kulturális Központ hirdeti meg. Egyébként ez egy 5 állomásos kihívás, és a végén ugye megkoronázzák a bizonyos pünköst királyt. És azért mondom már ilyen korán, hisz hát most volt pünköst, és csak jövőre lesz, mert hogy az első kihívás most lesz a Szüreti Fesztiválon. Szeptember 10-éig lehet jelentkezni, ez nagyon fontos, lehetsz király@szekszárdagora.hu, ez pedig az e-mail cím, ahol a jelentkezési lapot be kell küldeni, ami letölthető a már elmondott szekszárdagora.hu oldalról. Az első feladat egy borospalack dugójának kihúzása a lehető leggyorsabban, és természetesen a többi 4 próbára is majd lehull a lepel, nyilvánvalóan az első forduló után. Úgyhogy, ha szeretne ön a pünkösdi király lenni, aminek az ünnepélyes koronázására majd ugye a Pünkösdi Fesztiválon kerül sor, akkor mindenképpen érdemes nevezni, kicsit utána menni ennek, hogy mi is ez. Egyébként a Pünkösdi királynak van egy bizonyos hagyománya, ennek is érdemes lehet utána nézni. Az időpont szeptember 19 szombat, nagyjából 17 óra 15, hát addig ezt még azért mondani fogjuk párszor. Tehát, ha a Pünkösdi Fesztivál királya akar lenni, a Pünkösdi király, akkor már a Szüreti Fesztiválon el kell kezdeni készülni, és a leggyorsabban kihúzni egy borospalack dugóját. szekszárdagora.hu infók itt, nálunk pedig dalok a folytatásban is. Taylor Swift meg a The Fate of Ophelia, ezzel megyünk tovább.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Auchan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap be a szuper nyitási akciókra. A piros parázsburgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A folytatásban korunk egyik legnagyobb hatású énekese következik, akinek óriási rajongótábora van. Ők a Swiftik, és mindenhova elkísérik kedvencüket. Legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbb jelet. Ő most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Itt az Antriton 15 óra 58-kor közeledünk a hagyományos munkaidő végéhez. Én nagyon remélem, hogy ön is leteszi a lantot. Ha nem így van, akkor természetesen sok kitartást kívánok a folytatásban. Ha pedig most már hazafelé veszi az irányt, akkor is érdemes velünk tartani, mert hozom majd a legfontosabb útinfókat, illetve a következő órában egy kicsit annak is utána megyünk, hogy hogy lehet megtenni mindent annak érdekében, hogy könnyítsünk az energia és a vízügyi helyzeten, mármint a saját részünkről. Meg persze jönnek majd a legnagyobbak is, Natasha Bedingfield és az Unwritten is szól majd. Előbb viszont Post Malone és Doja Cat közöse. I like you. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tart?

0: telefonszámon.
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagyszabású fejlesztések lesznek a vasúton, szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást.
4: Rádió Andrit időjárás.
5: Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrit közlekedés.
6: És már itt is vagyok, 16 óra után 3 perccel a legfontosabb infokkal az utakról itt az Andriton. Na nézzük, hogy mi a helyzet a környéken, van egy állandó munkálatunk, ez az M6-os autópályát érinti, a leállósávot, valamint a forgalmi sávok közül az egyiket zárták le, aszfaltozás miatt az országhatár felé tartó oldalon egyenesen Decs vonalától a Bátaszéki fellehajtóig. Ez nagyjából a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között van. Máshonnan már nagyjából elvonultak a közutasok, hát ebben a nagy melegben nem is tudom, hogy lehet egyébként dolgozni odakint, bődületes és jár a taps nekik. Máshonnan tehát akkor nincs infom, mondom is, hogy mi a helyzet a városban. Megélénkült a forgalom a Rákóczi utcának az északi szakaszán, illetve az újvárosi templom előtt, a Kadarka utca, Parászta utca, ezek szintén piroslanak itt, ahogy a Dagymenics utca is ide tartozik, de a volt Skála áruház előtti kereszteződés, valamint a posta és a központ közötti szakasz is eléggé zsúfoltnak tűnik, a Szent István tér szintén, és a kórházi kápolnánál is állnak az autós sorok. A volántelepi lámpa fogja a forgalmat az elkerülőn, ahogy szokta, ön viszont vigyázzon az autóbusz állomás és a vasút állomás között, mert ott ilyenkor több a gyalogosan megszokottnál. A csatári torok körforgalma kezd elesni, ahogy az lenni szokott, úgyhogy arra is számoljon rá mindenképpen pár percet a haladási átjutási időre. Egyébként pedig trafiról is van információnk. A 65-ös úton Zomba után vannak kint a rendőrök, illetve az M6-os autópályán két helyen is, mármint nem két helyen, mint a település, hanem két darab helyen, Decs vonalában, illetve Bátaszék után Vémént térségében is kint vannak a rendőrök, szóval csak óvatosan, hogyha megy, de egyébként is közlekedjen körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy megírhatja nekünk SMS és Viber üzenet formájában is a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
4: Rádió Andrit FM 101.
6: Most akkor 16 óra után már ki is kapcsolódhatunk a dalokkal. Én Vörös Levente vagyok, csodaszép délután kívánok a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Elsőként Post Malone és Doja Cat közösét hozom. Ez az I Like You.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

Lynn Rimes és Can't Fight the Moonlight itt az Antriton. 16 óra 20-kor kívánok csodaszép délutánt a ma kedvenceim meg a tegnap slágereik között, és ahogy ígértem még az előző óra végén, ebben az órában hozok pár információt, mert mint azt talán ön is tudja, óriási energiakrízis van, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, és már elkezdték a spórolásokat, meg a megtakarításokat mindenhol, nagyobb üzemekben például, de mi otthon is tudunk segíteni azért, hogy kevésbé terhelődjön meg a hálózat. Hoztam hát tippeket elsősorban az árammal kapcsolatban, mert hogy talán nem is gondolná, az áramfogyasztás jelentős része igazából a háztartási gépekből, a világításból, illetve a melegítésből, hűtésből adódik, úgyhogy van pár tipp, amivel esetlegesen megtakaríthat egy csomó áramot, ami aztán végül sok kicsi sokra megy, ezt mint tudjuk, és így is lehet egy kicsit segíteni a hálózaton. A tévék, játékkonzolok, mikrohullámos ütők, töltők, készenléti állapot,

és van lehetőség, akkor érdemes lecserélni ledégükre, ez akár 80-90%-kal is kevesebb áramot fogyaszthat, és azonnal vissza is hozzák az árukat szinte, úgyhogy amúgy is érdemes ezeket cserélni, de a hűtőt és a fagyasztót is tisztán kell tartani, rendszeresen érdemes leolvasztani a fagyasztót, már 1-2 mm jégréteg is 10-15%-kal növeli a fogyasztást, úgyhogy ezzel is lehet segíteni és megtakarítani. Érdemes elég helyet hagyni a hűtő mögött, hogy a szellőzés maga biztosított legyen, és a rácsot is időnként érdemes porttalanítani. A megfelelő hőmérséklet beállításával hűtőnél 5-7 Celsius fok, fagyasztónál pedig -18 Celsius fok körül szintén meg lehet takarítani. A tudatos főzés, illetve a mosás még, ami szintén ide tartozik, például hidegebb mosás, a mosógép az áram 80-90%-át egyébként a víz felmelegítésére használja, a hétköznapi ruhákhoz teljesen elégséges a 30 Celsius fok, avagy az Eco program, és akkor ezzel is lehet spórolni, de a fedő nélküli főzés is 4-szer annyi energiát igényel, mint a fedővel történő, úgyhogy főzésnél is érdemes fedőt használni, illetve a légkeverés és a maradék hő a sütőben pedig szintén jól tud jönni, ha a légkeverést használja és a sütés vége előtt már 5-10 perccel kikapcsolja a sütőt, illetve a főzőlapot, mert így a maradék hővel ugyanúgy melegen lehet tartani az ételt, illetve lehet még egy kicsit sütni, főzni, és utána nem termelődik tovább a hő, előbb kihűl, ezzel is egy kicsit könnyítve a felhasználást. Na, hát, hogy lehet spórolni a vízzel, mert ez is egy nagy kérdés, azt is hamarosan elárulom. Előbb viszont Jessie J énekel, ez a Nobody's Perfect.

0: mind so bad.
1: Lo Bega és Just a Gigolo itt az Antriton 16.35-kor. Gyönyörű délután kívánok a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és a tippekkel, amiket az előzőekben már átvettünk az áram spórolására vonatkozóan, most pedig, ahogy ígértem, ráugrunk a vízre is, mert hát a víz az élet, ezt talán mindenki tudja. A vízzel való spórolás pedig duplán nyerő tud lenni, ha a meleg vízzel spórol, akkor igazából az a víz és a gáz, illetve áramszámlán is azonnal meglátszik. Az egyik talán legnagyobb lehetőség a spórolásra a zuhanyzás, a kádban fürdés helyett egy átlagos kád alapú, tehát ha a kádat megtölti olyan szintű fürdés, 120-150 liter vizet fogyaszt, míg egy gyors, nagyjából 5 perces zuhanyzás körülbelül 30-50 liter, ezzel azért jócskán lehet spórolni. Azon felül persze fel lehet helyezni például víztakarékos perlátorokat és zuhanyfejeket, ezek ilyen pár ezer forintos kis dolgok, a levegővel dúsítják a vizet és a víznyomás érzetre ugyanolyan erős marad, viszont 30-50%-kal kevesebb víz folyik ki a csapon, és természetesen azt talán már kiemelnem se kell, hogy a csapot elzárva érdemes tartani, például fogmosás, szappanozás, borotválkozás közben, ezzel alkalmanként akár 10-15 liter vizet is meg lehet spórolni. A konyhai, illetve háztartási szokásokra rátérve azért van még egy-két dolog, amikkel szintén lehet a vízzel gazdálkodni. Mosógép, mosogatógép használata egészen pontosan, egy modern mosogatógép telipakolva lényegesen kevesebb liter vizet fogyaszt, 9-12 litert, mintha kézzel mosogatna a folyóvíz alatt, ami akár 40-60 liter is lehet. Természetesen nem mindenkinek van lehetősége mosogatógéppel mosni, így hát ha kézzel mosogat, akkor is érdemes ezt hatékonyan tenni, a nem folyóvízben tenni természetesen, és érdemes megtölteni a mosogatót, csak az öblítéshez használni egy kevés folyóvizet. A csöpögő csapokat, szivárgó WC-ket érdemes javítani, mert hogy ez havonta több száz litert is elszivárogtathat, például a szivárgó WC-tartály, akár több ezer liter vizet is meg lehet vele pazarolni, ami teljesen feleslegesen menne el egyébként egy évben, és hát ez nem csak a víz megtartás, a spórolás részéről jó, hanem a számlák részéről is. Úgyhogy érdemes ezekkel kezdeni a spórolásokat, és tegyünk együtt annak érdekében, hogy ne omoljon össze a rendszer, és kibírjuk ezeket a rendkívül forró 40 fokos napokat. Hát én remélem, hogy semmi probléma nincsen. Figyeljen oda az idősekre, a krónikus betegséggel küzdőkre és a gyermekekre is, nagyon fontos. Ha pedig valami olyat tapasztal, akkor mindenképpen érdemes a 112-t tárcsázni. Én viszont kicsit boldogabb dolgokról is szeretnék beszélgetni, vagy legalábbis hallgatni őket. A dalok, amik érkeznek a folytatásban, pont azok lesznek. A One Direction és a One Thing, ezt szól mindjárt.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-39-64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek!
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem!
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
0: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám.
1: A One Direction együttes egy zseniális megérzésnek és szerencsének köszönheti, hogy létezik, miután tagjai a Brit X-Faktorban kiestek, Simon Cowell összerakta őket egy csapatba, és egészen a harmadik helyig meneteltek, bár most egyénileg is elismert énekesek, nálunk együtt szólnak, ezt tőlük a One Thing.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a

0: Ők voltak a Simply Red, meg a Sunrise itt az Antriton, 2:17 előtt, és bár már nem a Sunrise, hanem ugye az a napkelte, most már inkább a napnyugtához közeledünk, mert hogy véget ért a 16 óra is, remélem hazaért, minden rendben van épségben, mostantól kiemelten fontos, hogy takarékoskodjunk az áramhálózatra kapcsolt eszközökkel, legfőképpen ezzel is tudjuk kicsit tehermentesíteni a paksi atomerőmű kiesése miatt az egész áramhálózatot, és így közösen tenni az országunk érdekében. De azért a rádió maradhat szerintem, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei pedig benne jönnek a folytatásban és a hírek után. Clean Bandit, Sean Paul és Anna Marie közösen a Rockabye-szól. Várom vissza!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Osan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap le a szuper nyitási akciókra. A piros parázs burgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek osan.hu. Irány az Osan!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL Eldök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyúrendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbeavatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Már 17 órán is túl vagyunk, 3 perccel a stúdióban Vörös Levente, még egy órán keresztül pörgetem a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, addig rádiózhatunk elsőként a Clean Bandit-tel, Sean Paul-al és Anna Marie-val. Ezt tőlük a Rockabye!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igaz?

Ágnes Vanilla és a Valaki Más 17 óra 20-kor itt az Antriton, a ma kedvenceik meg a tegnap slágereik között telnek a percek, hamarosan búcsúzkodunk egymástól, de előbb még fontos információkat hozok, érdemes velünk tartani, és közben pedig visszatekerjük az időt is. Az Aquában, ez a Turn Back Time!

0: Damiano David, Tyler és Nairo Jazz közöse a Talk to Me szólt itt az Antriton 17 óra 33-kor augusztus 3-án hétfőn járunk, és mielőtt elmondanám a nagyon fontos információt, amit hozok, előbb közlekedjünk egyet, mert van helyzet.
1: Rádió Antrit közlekedés.
0: És például két balesettel is tudok szolgálni, sajnálatos módon az 5603-as úton Kismóráidnál történt egy baleset, ez a vasúti átjáróban van, úgyhogy a vonatok egyébként várakoznak is, amik arra közlekednek, és a városon belül is történt egy koccanás, remélhetőleg semmi komoly, a Tarcsai Vilmos utcában, a DNS Valéria utcánál, tehát pont a rendőrségnél, ahol kint áll amúgy is a trafi, és ezt is jelentették többen, most már ott van egy koccanás is, úgyhogy ha arra jár, akkor mindenképpen számoljon plusz idővel, ha pedig képet is tud küldeni nekünk, az nagyon szuper, mi is igyekszünk mindenkinek beszámolni róla. 39444 ez a telefonszámunk, vagy Facebook oldalunkon is várjuk a fotót. Egyébként pedig, ha valami szokatlan tapasztal, csöröghet is nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, és természetesen jó utat kívánunk!
1: Ez a Radio Antrit FM 105.1.
0: Most pedig akkor, ahogy ígértem, fontos dolgokkal érkeztem, mert hogy azt talán ön is tudja, a Duna vize rekord alacsonyan van, ez pedig azt jelenti, hogy a folyómedernek olyan részei is szárazföldé váltak, amiken egyébként folydogálnia kéne a folyónknak, a legnagyobb folyónknak, ami áthalad Magyarországon. Nos, hát ezek parti szűrésű ivóvízbázis védő területnek minősülnek, hogy ez pontosan mit akar, azt is elmondom azon nyomban. Tehát fontos, hogy nem szabad, ez a legfontosabb, nem szabad a mederben sétálni, mert hogy a Budapesten, az agglomerációban és egyébként sok más dunai településen is az ivóvízellátása a meder kavics rétegén keresztül szűrt víz adja, tehát nagyon fontos, hogy a kritikus infrastruktúra közelében ne menjünk, mert ha ide besétálnak az emberek, és esetleg szemetet, kutyapiszkot, olajos vegyi szennyeződéseket hagynak maguk után, akkor ez közvetlenül veszélyeztetheti a több ezer ember által fogyasztott ivóvíz tisztaságát, és nagyon sokáig ki is tud esni egy ilyen bizonyos vízbázis. A hatályos jogszabályok szerint egyébként a kijelölt mederszakaszokra belépni szigorúan tilos, és bírságolhatnak is érte, de hát elsősorban nyilván nem ez a lényeg, hanem az, hogy tisztán tartsuk a vizet. Emellett persze balesetveszélyes is tud lenni, mert hogy a mély iszap és a süppedő homok azért csalóka, a felső vékony megszáradt réteg alatt könnyen több méter mély is folyós iszap vagy futó homok is található, egyetlen rossz lépéssel akár térdig vagy derékig el lehet benne süllyedni, amiből aztán segítség nélkül kimászni hát szinte lehetetlen. Illetve éles veszélyes tárgyak is ott lapulhatnak a víz alatt, évtizedekig rejtőző éles kövek, betondarabok, kagylók, eldobott üvegek, vagy akár rozsdás fémhulladékok, és még fel nem robbant háborús lőszerek, ilyen bomba, gránát maradványai is a felszínre kerülhetnek, úgyhogy nem érdemes ezekkel kapcsolatban sem bemenni oda a folyó mederbe. Katasztrófa turizmus beindult sok helyen látni, valóban, de ön lehetőleg tartózkodjon tőle, ha közelben jár. Inkább a partról érdemes szemlélni, és hát inkább szörnyűködni azon, hogy ilyen szintre süllyedt a Duna. Nálunk viszont nem kell szörnyűködni, mert a dalok a folytatásban hozzák a jó kedvet. Lady Gaga és az Alejandro, ezt indítom mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó

0: telefonszámon.
1: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Ennyi volt a reklám.
5: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanaz névben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe-díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta pop-ikonként tartják számon. Ő Lady Gaga és az Alejandro itt az Antriton.
4: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight zárja az utolsó óránkat itt az Antriton, 18 órához érve pedig szeretném megköszönni figyelmét, a ma kedvencét és a tegnap slágereit hagyom, hogy a folytatásban is szóljanak, szinte megállás nélkül. Holnap reggel Dáviddal ébredezhet, Vali is csatlakozik hozzá 7 órakor, aztán 8-tól már az ön véleményére lesznek kíváncsiak, hogy mivel kapcsolatban, az kiderül hamarosan Facebook oldalunkon, érdemes minket követni. Véleményét ott is megoszthatja, vagy holnap reggel 8 és 9 óra között a 74-es körzet 444-444-es számon. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólhatnak tehát tovább a folytatásban, én holnap 13 órakor jövök újra. Addig is kívánok további szép estét és jó szórakozást. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitású üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebesség ellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban egy órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanévrendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
9: Szekszárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Szexárdiak! Készen álltok? Csütörtökön újra megnyit az Auchan. Fedezd fel a megújult áruházat és csap le a szuper nyitási akciókra. A piros parázsburgonya kilója most 299 forint helyett, 66% kedvezménnyel csak 99 forint. Használd ki a 10%-os kupont is. Részletek auchan.hu. Irány az Auchan!
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awards-on csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából 2 hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, baracklekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
7: Antré.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedülélőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, a példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosította az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek a tény környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthofer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Pó vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagyszabású fejlesztések lesznek a vasúton, szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

turista. Rádió Antrit. Escucha el ritmo.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL Eldök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

láttam, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet, egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor, hiány egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbőzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitású üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokkja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd.
0: Rádió Andrit időjárás.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

hősőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték menet.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.